Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, én pedig azzal az előadóval folytatom, akinek van két alter egója is, az egyik az Area 21, a másik pedig az Itram, ami a Merti becenév visszafelé olvasva, és hogy miért Merti, hát mert ő maga Martin Garrix. Mi ezt a nevét ismerjük leginkább, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, a Butterflies, amit már is indítok.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: sok igazi mai sláger megy, köztük pedig az a rádió egy DJ, aki idén szilveszterkor Magyarországon biztos, hogy nem fog zenélni, aminek az az oka, hogy a Maldív szigeteken fog, hogy tavaly idén is oda kötötték le egy bulira. Az jó! Regál Liliről beszélek, az igazi mai sláger a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa után pedig Martin Garrix jön, akik egyébként már korábban dolgoztak együtt, a Scared to Be Lonely 2017-ben az egyik legsikeresebb dal volt, most viszont Martin Garrix oldalán Ed Sheeran, ők is dolgoztak már együtt, és ezt az újdonságot is közösen hozzák a Repeat-it a rádió egyen. Stay.

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this place.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is igazi változatossággal készülök, hozok például újdonságot Robin Schulztól és Alex Warrentől, a hazaiak közül Kukival, sőt Tóth Abigéllel is készülök, aki konkrétan indítja az órát Accenttel. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy, pár perc és hozom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok-ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozott a mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat. Ki mit csinál ilyenkor? Szombat éjszaka. Hát én például hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most épp Robin Schulztól, aki azt mondta egyébként, hogy nála nem is volt B-terv. Mi lenne, hogyha nem lenne sikeres, kérdezték tőle nemrég, és azt mondta, hogy elképzelésem nincs, hogy mindig zenélni akartam. És milyen jól csinálja. Robin Schulz és az aktuális igazi mai sláger a Better Times itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két fontos info, Kuki, aki az előbb zenélt, jön ma hozzánk délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral is. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy folytatódik a konténer játék, szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ki tudja, talán pont most adjuk majd azt, ami nyitja a konténert. Nem lehet tudni, lehet, hogy már odaadtuk, lehet, hogy még ezután nyerik meg. Egy biztos, egy kulcs nyitja a konténert, és akinél az ott lesz, mindent megnyer, ami a Rádió 1 konténerben van. Közben pedig az igazi mai sláget szerintem már sokan felismerték. Hypaton jön Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-ben.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy kedvenc Alex Warrentől, aki az Ordinary-t egyébként a feleségéről írta, aki a klipben is szerepel. Ez viszont nem az a dal, hanem a még újabb, a Fewer Dream, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Mert egy picivel járó 4 óra előtt jönnek most a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekend, holnap reggel pedig friss adással. Ez meg az indítás mindjárt. A Hearthstone-nál a Purple Disco Machine kezd a Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve nálunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet, környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

A Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Már picivel 4 óra is elmúlt. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este ugye MTV VMA, vagyis Video Music Awards díját adó a félzenei világ erre készül. Én pedig egyszerűen csak arra, hogy ezeknek az előadóknak a zenéit is pörgessem. A mai napon ilyen például J-Lo is, aki ebben az órában érkezik. Most viszont a kezdésben Accent szerával Misha Willerrel. Ez a Don't Leave a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenne.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél öt előtt járunk, és jön már is Lost Frequencies. Aktuálisan egyébként az a dal, ami nekem az egyik legnagyobb favoritom, szerintem szenzációs a Louis-ról. A DJ pedig 2021-ben lépett fel főszínpadon a Tomorrowland-en. Nagy dolog volt ez neki, többek között nem csak azért, mert hogy a Tomorrowland-en nagyon menő felép, hanem mert neki mégiscsak ez hazai pálya. Na, ez viszont az újdonság. Lost Frequencies és a Louis-ról itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert köztük pedig most a fiatal tehetséges csajok a főszerepben, mert Billie Eilish után Louis érkezik, és hogy mennyire kortársak, hát konkrétan mind a ketten 24 évesek jelen pillanatban, és közben ilyen dalokat tudnak, mint ez Billie Eilish-tól, vagy ez Louis-tól, David Puentes-zel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték folytatódik, továbbra is van még kulcsvadászat itt a Rádió 1-en, be lehet szerezni egy olyan kulcsot, ami talán éppen nyitja majd a konténert, és aki kinyitja, mindent megkap, ami benne van. Az igazi mai slágerek pedig közben is szólnak megállás nélkül, most Lil Nas X és egy kis extra változatosság, a That's What I Want a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rangos elismerés a Pécsi Tudományegyetemnek. Folytatódik a jobbára napos őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik, áll az intézmény pénteki közleményében. Az idei Grimmetric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyeteme közül a 26. helyen végzett, és immár 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. 60. alkalommal rendezik meg a Pécsváradi Leányvásárt. A több száz éves múltra visszatekintő program idén október 16-a és 18-a között várja majd a látogatókat. Az esemény főhelyszínei ezúttal is a Szentháromság tér, a Kossuth Lajos utca és az Európa tér lesznek. Hagyományőrző, népművészeti, családi és zenés programok is szerepelnek a kínálatban. A közönséget újra várják majd nagy koncertek. Az idei fellépők között van a Neoton és a Bagosi Brothers Company is. Az idei Pécsváradi Leányvásárról részletesen a rendezvény honlapján lehet olvasni. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az Apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsok térségében aszfaltoznak, a főváros felé lezártak egy sávot. A 6-os úton hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni. A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 5 óra után járunk. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 27-e van, Adalbert névnap. Na hát, Adalbertek, gyorsan írjanak, hogyha vannak most hallgatók között. Boldog névnapot nekik. Perry Sims jön, az igazi mai sláger, a Lose Control itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a héten megérkezett a moziba Brad Pitt vadi új filmje. Szerintem nagyon sokan hallottak már erről, és nagyon sokan várják, aki viszont szeretne egy rövid kis menő összefoglalót, a Rádió 1.hu-n ezt is megtalálja. Én pedig közben indítom az újabb nagy kedvencet, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Runnin', itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is a tegnapihoz hasonló idő, nagyjából 20-21-22 fok. Itt-ott felhő, de alapvetően napos idő, és ez jó. Ahogy a folytatás is, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise. Mindjárt indítom.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózon rétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos a telefonszámunk 0620 311 111, mert ezt kell hívni akkor, amikor indítjuk az újabb játékot. Konténer kulcsért, mert hogy folytatódik a játék, még mindig be lehet szerezni egy kulcsot magunknak, ismerősöknek, családtagoknak. Nagyon fontos, hogy legyen, mert valamelyik kulcs nyitni fogja a konténert, akinél pedig ott van ez a kulcs, az mindent megnyer, ami a konténerben van. Már pedig az a lista elég hosszú, autótól utazáson át, konyhai felszerelésekig. Tudnám részletezni, de most inkább indítok egy újabb nagy kedvencet. Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják.
1: Az igazi mai sláger megy.
0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Vörösbor Fesztivált. Akár 23 fokot is mérhetünk napközben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Közeleg az idei Villányi Vörösbor Fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rúzsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik, áll az intézmény pénteki közleményében. Az idei Greenmetric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyetemek közül a 26. helyen végzett, és immár 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a héten nem rendeznek meccseket az NB1-ben és az NB2-ben. A HR-en Kozár Misleny így a héten edzőmeccsen lépett pályára a Majos ellen. A Kozár Misleny már a mérkőzés 8. percében emberhátrányba került, a bíró a kapus Tóth Mártont állította ki, ez pedig döntően meghatározta a találkozó alakulását. A meccs végül 3-0-ás majosi győzelemmel zárult. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsog térségében aszfaltoznak, a főváros felé lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi-Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni. A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Európa egyik legkedveltebb dala, nem csak a nyáré, még most is. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die pedig simán egy szavazatot kaphat, már ha nekünk is tetszik, a Top 500-ra 0620-311-111 továbbra is várjuk a voksokat. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én hozom továbbra is az igazi mai slágereket, és egy újabb olyat, ami ugyancsak igényt tartott a voksokra, David Guetta. Ő már nyert is egyébként Top 500-at, most Emery-vel és Coil Ray-jel jön az igazi mai sláger, a Baby Don't Hurt Me itt a Rádió 1-en.

okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, ma pedig MTV VMA, vagyis MTV Video Music Awards, a gálán elképesztő sztárparádé lesz, többek között Madonna is fellép, és az is kiderül, hogy Taylor Swift rekordot állít be. Jelenleg neki és Beyoncénak is 30-30 MTV VMA díja van, Taylor Swift viszont ma bezsebelheti a 31-et is akár. Ez meg az igazi mai sláger az Opel Light Rádió 1-en.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy hét múlva Baranyában is megkezdődik a rókák őszi vakcinázása. 23 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 3-án indul az idei őszi róka vakcinázás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint ezúttal is az ország déli és keleti megyéiben végzik el a veszettség elleni kezelést. Baranyában most is a megyek keleti része, Mohács, Homorúd és Kölkett térsége érintett, ahol a tervezett menetrend szerint október 3-a és 8-a között a lakott területektől távol kis repülőgépről szórják ki az immunizáló szert tartalmazó csalétket. A veszettség elleni vakcinázás ideje alatt a térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Az időseket köszöntik Szentlőrincen. Október 1-én ünnepeljük az idősek világnapját. A városban ebből az alkalomból szerveznek ünnepséget, melynek a városi sportcsarnok ad majd otthont október 2-án. Az ünnepi program vendége lesz Csonka András, aki zenés műsorral készül, ezt követően fogadást tartanak a résztvevők számára. A programon regisztrációval lehet részt venni. A jelentkezéseket szeptember 28-áig várják a szervezők, e-mailben vagy telefonon. A rendezvényről bővebben Szentlőrinc közösségi oldalán lehet olvasni. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. Marco Rossi együttese pénteken Ukrajna válogatottját fogadta Budapesten a Puskás arénában, és 1-0-ra kikapott. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik majd hétfőn este 3:49-től Belfastban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os főúton magyar széknél pályaszerkezetet cserélnek, a helyszínen a kapaszkodó sávot lezárták. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazónál, útszűkületre kell számítani a munkaterületnél. A Bakócai bekötő úton közműépítés miatt egy szakaszon csak félpályán lehet közlekedni. Útépítést végeznek a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötő úton. A helyszínen félpályás útzár érvényes.
2: Az időjárás jelentést támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Alex Kenji és a Bumble, ami többször nyert az elmúlt hetekben Rádió 1 Top 50-et, hogy ezen a héten is nyerte, azt ma újra meg lehet hallgatni, mert tegnap volt lista, de ma újra 3 órától Rádió 1 Top 50, addig pedig egymás után az igazi ma is

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az újdonság Alex Forrentől, akinek a héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki, és az énekes, aki egyébként először gördeszkás videókkal kezdte, a YouTube-ra töltötte fel ezeket, de itt is több milliós követőtábort szedett össze, már ezekkel, hát azóta meg a dalokkal, ezt is túlszárnyalta. A legújabb igazi mai sláger, amit most indítok tőle, Alex Forrent és a Fjord Dream a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, rengeteg dolog pörög nálunk párhuzamosan, a top 500 szavazatokat várjuk. Folytatódik még a nagy kulcsvadászat a rádió egy konténerhez, és továbbra is megállás nélkül szólnak nálunk az igazi mai slágerek. A következő órát például ezzel indítom, Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tűzifával segítik a rászorulókat Harkányban. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Tűzifával támogatja a rászorulókat a Harkányi Önkormányzat. A város 25 köbméter saját készletből származó tüzelőt osztanak itt térítésmentesen azoknak, akik jogosultak rá. Az igénylés feltétele a bejelentett harkányi állandó lakcím vagy tartózkodási cím. Fontos, hogy az igénylő életvitelszerűen is a városban éljen, rendelkezzen fatüzelésre alkalmas berendezéssel, és háztartásában ne legyen 2 köbméternél több tűzifa készlet. Jövedelmi korlát is van. A kérelmeket október 16-áig lehet benyújtani az önkormányzat portáján. A részletekről az új Harkányi Hírek oldalán lehet tájékozódni. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata. Ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. A baranyai rendőrség is részt vett a szeptember 16-a és 22-e között tartott Road Poll akcióban, melyben elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszáltak. A megye útjain az egyhetes akcióban több mint 1000 autóst állítottak meg a rendőrök. Közülük csaknem 200-an nem csatolták be a biztonsági övet, többen gyermekülés nélkül szállították gyereküket, és néhány motoros is akadt, aki bukósisak nélkül közlekedett a forgalomban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os főúton Magyarszéknél pályaszerkezetet cserélnek, a helyszínen a kapaszkodó sávot lezárták. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazónál, útszűkületre kell számítani a munkaterületnél. A Bakócai bekötőúton közműépítés miatt egy szakaszon csak félpályán lehet közlekedni. Útépítést végeznek a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötőúton, a helyszínen félpályás útzár érvényes.
2: Az időjárás jelentést támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és ilyen jókat hozok folyamatosan.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig az énekesnő, aki tudja, hogy különösen kedveli a pandákat. Azóta mindenképpen, amióta panda jelmezben megnyerte a maszkos énekes Németországban. Ez volt az ő jelmeze is, hát nem hogy a döntőig jutott, de konkrétan nyert is néhány évvel ezelőtt. Loi, aki most David Puentezzel jön, a közös igazi mai slágerik a Golden Summer.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Let's get down to business.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Vörösbor Fesztivált. Akár 23 fokot is mérhetünk napközben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Közeleg az idei Villányi Vörösbor Fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rúzsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az Apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. A baranyai rendőrség is részt vett a szeptember 16-a és 22-e között tartott Roadpol akcióban, melyben elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszáltak. A megye útjain az egyhetes akcióban több mint 1000 autóst állítottak meg a rendőrök. Közülük csaknem 200-an nem csatolták be a biztonsági övet, többen gyermekülés nélkül szállították gyereküket, és néhány motoros is akadt, aki bukós isak nélkül közlekedett a forgalomban. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsok térségében aszfaltoznak, a főváros felé lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél jelzőlámpaépítési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi-Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni. A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerne a Rádió egy top 500-at, tehát pontos receptet nem tudnék mondani, de mintát azért tudok mutatni. Hát például Dua Lipa, aki nyert már Rádió egy top 500-at, szóval a hallgatók szívéhez ilyen dalokon keresztül vezet az út, hogy idén kinyeri, na erre viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, és most van lehetőség szavazni. Várjuk a voksokat top500@radio1.hu, az SMS telefon és Viber számunkat is figyeljük, TikTokot, Facebookot, Instagramot, igazából szinte minden, csak szavazzunk, és állítsuk össze megint az ország legmenőbb és legpontosabb zenei listáját, amin jó eséllyel azért Dua Lipa is ott lesz néhány dallal. Ez például az igazi mai slágere, a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, előtte viszont egy kis extra változatosságot csempészek ide Justin Bieberrel és a Sorryval. Király Tamást hallott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy hét múlva Baranyában is megkezdődik a rókák őszi vakcinázása. 23 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 3-án indul az idei őszi róka vakcinázás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint ezúttal is az ország déli és keleti megyéiben végzik el a veszettség elleni kezelést. Baranyában most is a megye keleti része, Mohács, Homorúd és Kölkett térsége érintett, ahol a tervezett menetrend szerint október 3-a és 8-a között a lakott területektől távol kis repülőgépről szúrják ki az immunizálószert tartalmazó csalétket. A veszettség elleni vakcinázás ideje alatt a térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Az időseket köszöntik Szentlőrincen. Október 1-én ünnepeljük az idősek világnapját. A városban ebből az alkalomból szerveznek ünnepséget, melynek a városi sportcsarnok ad majd otthont október 2-án. Az ünnepi program vendége lesz Csonka András, aki zenés műsorral készül, ezt követően fogadást tartanak a résztvevők számára. A programon regisztrációval lehet részt venni. A jelentkezéseket szeptember 28-áig várják a szervezők, e-mailben vagy telefonon. A rendezvényről bővebben Szentlőrinc közösségi oldalán lehet olvasni. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. Marco Rossi együttese pénteken Ukrajna válogatottját fogadta Budapesten a Puskás arénában, és 1-0-ra kikapott. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik majd hétfőn este 3:49-től Belfastban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os főúton magyar széknél pályaszerkezetet cserélnek, a helyszínen a kapaszkodó sávot lezárták. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazónál, útszűkületre kell számítani a munkaterületnél. A Bakócai bekötő úton közműépítés miatt egy szakaszon csak félpályán lehet közlekedni. Útépítést végeznek a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötő úton. A helyszínen félpályás útzár érvényes.
2: Az időjárás jelentést támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házastársi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
6: Na, rendesek vagyunk, igen. Ennyi.
5: 15-74 éves nőket néztek meg. Naponta átlagosan a KSA adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
6: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
5: Mit, 30 percet
6: mit
5: hoztunk.
6: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
5: Hát ez egy jó kérdés.
6: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván
7: én a személy szerint
6: azt
7: gondolom,
6: meg.
7: Hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük. Na, ezt a változást. Nem.
5: Ki az az egy ember?
7: Ez Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit jobb
5: legyen az átlag.
7: Igen.
5: Nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát jók mondom vagyunk, én, hogy javulunk.
6: Jók vagyunk, én is ezt gondolom. Ugye a különbség az onnan adódott, hogy régen az volt a divat, de ez már 100 éves sztori, hogy a férfi még egy fizetésből el tudták tartani a családot, és ezért a nő csinált az összes többi otthonit. De most már nektek csajoknak is be kell járni dolgozni, tehát itt az idő, hogy mi átvegyünk dolgokat.
7: Azt akarod mondani, hogy kudarcot vallottatok, Feri?
6: Miben?
7: Mindenben.
6: Nem, azt akarom mondani, hogy szarabú fizettek egy fizetésből, nem tud eltartani a családot.
5: Úgyis mindjárt megírják női hallgatóink, hogy érzékelik-e ezt, de figyeld, megvan a csökkenés oka. Csak a nőknél, figyeld, a főzése fordított idejük 75 perc volt 15 éve, ugyanennyi most is, tehát abban nem segítettünk. Takarítással,
6: hát ti nem segítettetek a főzésben.
5: Mi nem segítettünk, igen. A takarítással pedig többet foglalkoznak, 33 helyett 38 percet, tehát a nagy változás nem itt történt. Mit gondoltok, hol történt a nagy változás?
7: Szerintem a WC-ben van.
5: A WC körüli teendőket igen. Jobban átveszünk, erre gondolsz?
7: Az van, hogy rájöttetek, hogy az a ti szentélyetek, hogy ott kaptok csak megnyúvást a hétköznapok során, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy az a szentély ez tiszta legyen. Lehetséges, hogy ez?
6: Budipucolásra biztos nem.
7: Nem?
6: Nem. Nem.
7: Jó, várjás,
6: szerintem a teregetés, mosás.
5: Teregetés mosás.
6: Aha. Én azt úgy szeretem.
5: Aha.
7: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
5: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
6: Bevásárlás.
5: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam végig a cikket.
6: Ja.
5: A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
6: De ez nem miattunk.
5: Mosogatógép, várjál, hát, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiáknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával, nincs javulás.
6: Én olyan büszke voltam
5: pedig magunkra. Én is már büszke voltam, kell olvasni, nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol
6: hát
5: van sehol. A szűkidés?
6: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk nem. Többet, mint 10 megértek évvel vagy 15 megoldást. Évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb,
5: igen.
6: Tehát a mosogatógép, a mosógép,
5: a technológiai
6: fejlődéssel. A technológia lejjebb húzta igen. A dolgot, tehát vagy... mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
5: Igen.
7: De itt most azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszéltünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
5: Tehát, hogy na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás? Nem,
7: ja, egy pillanat, hogyha figyeltél.
5: Nem, csak közben baj bele, próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja a kását, igen?
7: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó kitakarított lakás az olyan egy nőnek, mint egy előjáték,
6: aha.
7: Egy udvarlás,
6: ja, hogy ebben.
7: Egy igen. Szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
5: Aha, értem. Tehát te azt mondod, hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
7: A sütőt.
5: A kádat is fontos kimosni. Nem?
7: Milyen kádat?
5: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni, hogy többen odaérjenek. Ez lehet akkor valójában? Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percről 170-re emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából. Érted?
6: 234 percet dolgozik egy átlag magyar?
5: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, aha. Igen. 123 percet, 170 a nőknél az felemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és... Hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert ugye a technológiát megtaláltam sehol a cikkben, tehát valójában nincs javulás.
6: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézze neked balra Gyulára.
5: Igen?
6: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
5: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
6: Gyula.
5: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni, hogy tereget. Teregesz, Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet?
8: Igen.
5: De hát mondtam tereget. A tereget.
6: Egy.
5: Jó.
8: Mosogatógép.
5: Jó, az nem házi munka.
8: Az
5: nem
8: házi munka. Azt is be kell pakolni.
5: Igen. Jó, hogy bepakolni, kipakolni nagyon undorító.
6: Te csinálod azt is?
8: Van amikor. Tehát
6: hát te egy papucs vagy haver.
5: Mindent
8: csinálsz. Nem mindent.
7: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
6: Igazi
8: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
6: Az nincs.
5: Igen, vasalásra csökken is írják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
6: gyorsabb.
5: Meg gőzölös, meg nem vasalsz. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásat megint a technológia miatt csökkent. Ha már nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
7: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
6: Egy köszönöm, most jön az.
7: Hagyjad
6: már magadat. Az összes nő nevében mondhatsz egy köszönömöt.
7: Emesem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipécézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való az a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már a problémát.
5: Hogy mi történt? De megvan, hol javultunk, Feri. Na. Megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi minden tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amit kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
6: Tehát ezt jobban át tudjuk adni a nőknek, hogy most ki, mert sokkal
5: szennyes. Igen, tehát mi kognitíven tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
6: De jó, hogy valamibe jók vagyunk, gyerekek.
5: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka.
6: Így nem
5: van.
6: Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, most mondom, megszorítottunk.
7: Amit egyértelműen Péterre szoktam testálni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
5: Doj! Én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
6: Hoppdalom!
5: Óriási zöldségpucoló vagyok.
7: Ez full férfi munka, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
6: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
7: Hát amikor még kellett.
6: Na, ez az, most már nem lesztek.
7: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
6: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok? Vagy az
7: szoktuk
6: nem,
7: nézni a macskával, hogy csinálja.
6: Az nem tartozik, tehát az nem tartozik a házi munkához? Amikor fölfúrunk nektek egy polcot.
7: Hú, az, ami nagyon össze szoktunk veszni. Nekünk ott jön ki a házassági feszültségünk a fúráson mindig. Mindig a fúráson az van, hogy Péter szerintem nem azzal az esztétikai érzékkel rendelkezik, amit gondol magáról.
5: Viszont nagyon szeret fúrni faragni.
7: Viszont nem rest.
5: Nem rest fölfúrni, belefúrni a vízcsőbe valamikor.
7: Igen. És hogy az van, hogy így ez szemmértékesen az igazi, de ezt sosem mondanám a szemébe, és ilyenkor mindig ott vagyok, hogy bátorító tanácsokkal lássam el. És amikor a lánynak

0: Egyes dolog, tudod, az ott az
1: ott, ott, ott, van, az ott a furat furva. Az ott
2: zseniális.
0: Igen, igen, és akkor ott belelem is kéne a sátán teljesen őszintén, és tényleg maxi gázra kapcsolok, és Péter ugye meg már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni. És
2: én ezt bírom, nem adja föl, szorong tőle, már debilizáló van, de akkor is fölfúrja, igaz? 4 centi eltérésre a két lyukat, de ő neki áll, érted? Van benne tűz.
0: De én például téged nem látlak fúrni, te ilyen fúrós vagy?
2: Én.
0: Igen.
3: Hogy? Hát hogy? Azt se tudja, hogy
2: vagy
3: kell.
2: 3 év után megkérdezed, hogy fúros vagyok-e? Fúros vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én
0: na,
2: így vagyok.
0: Az, tudnék menni én is.
2: És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy az iszonyatosan nagy szemét kivívő vagyok. Iszonyatosan nagy szemétlevívő vagyok.
0: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
2: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. Igen, és akkor az ki... És amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. Óriási kuka levívő vagyok.
0: Figye, ez
3: na,
0: igen.
3: Ez kettő.
2: Azért én sem lopom a napot, a házi munkáról van szó.
0: Elfogott az irítsége kicsit. De amúgy én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga.
2: Amikor azt igen, amikor az, már nagyon-nagyon zavaró.
3: Tedd az ágya mellé olyankor.
0: Nem, én a kukát az egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
3: És kinek jobb az orra?
0: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
2: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek mi a nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Mások a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszadó az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka, a gyerek körüli ügyek és a saját munka összeegyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tiszta ruha, ételkészítés, ha az valamiért elmarad.
0: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
3: Azt tudja nagyon
2: után.
3: Jól mi.
2: Igen, WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó.
3: Igen,
2: szerintem
3: az jó.
2: Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
0: Te meg a bogrács.
2: Ilyen marha pörköltet csinálok.
3: Nem már!
2: Ez is bográcsba.
3: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
2: Na most ez
0: a vegánoknak is kedvezni.
2: Most kételkedtek ebben?
3: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
0: én
3: lesznek.
0: Odaálltunk
3: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
2: Az tudod, mennyit elosztam azon, hogy legyen egy új grillsütő? A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőmet, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőt süssétek azt a nyamatú.
0: Annyit csinált, hogy áthúztad a szomszédnek a teraszáról a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket kudarálj.
2: De baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
0: Látod,
3: amúgy... meg akarok bolondulni.
2: Megbolondulsz a bográcsos marhapörköltemtől.
0: Ready to get mad.
2: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
3: Igen.
2: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
3: Olyan.
0: Az mozog olyan. A szád is hazud.
2: Nem, én tökre bevallanám, vagy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána már Makita fúróval, bocs, hogy nem esek neki, még ott valami lambérjának a sarokba. Érted? Ne haragudj, hogy még ott nem fúrok föl két képet a falra.
0: Nem most, hogy mindenki jól lakott.
2: Most akkor fogjátok
0: meg. Most fúrok egy kerti kutat. Gyere, fiam.
2: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr, már ott föl létsz.
3: Addig is megcsinálom a pörköltet.
2: Vagy valamelyik srác, aki érted hozzá, fia, gyere már itt egy kicsit a vécet, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
3: Zseni, hát végül is kaptak, win-win. És adtak, és win-win.
2: Hát ez egy win-win helyzet. Van. Hát nem így kell. Hát
0: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
2: igen,
0: minden...
2: igen. De most mi látod Zsült félmesztelenül egy Makita fúróval állva a létrán?
3: Hát félmesztelenül semmiféle kérdés.
2: Izzadt homlokkal kertész
0: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy látom, hogy van rajta egy ilyen műbőr hereszorító.
2: Igen, szerintem is így áll a létrán.
0: Két karika a mebibójában fogja a Makitát, és az asszony pedig hátulról csak annyit mond neki, hogy adjál neki Zsülcit.
2: Adjál neki, Gyula. Adjál neki. 260 kilométert utaztak a cigányok. Ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damurolán, amikor fölrúgta a bográcsot. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni? Igen, ugye a halatortában a Damurolán, amikor fölrúgja a bográcsot.
0: De milyen lecsúrt csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
2: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
3: Ó, nagyon jó.

0: rendesen szalonnával indítok.
1: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről
0: nincs megnyitva semmi. Ez nagyon bántó.
1: De már be van gyújtva a bográs, hogy csak
0: piros paprika, paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
2: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
0: Fogd be a pofán, aztán zabálj!
2: Mit ugrad?
0: Hát mit ugrad cipelőt? Hoztál vörös bort, vagy nem hoztál vörös bort? Üljél le, töltsél rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyered, azt megeszed, amit eléd rakok. Mit tudom én, mi lesz majd a végén, kiderül.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tűzifával segítik a rászorulókat Harkányban. Folytatódik ma is a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Tűzifával támogatja a rászorulókat a Harkányi önkormányzat. A város 25 köbméter saját készletből származó tüzelőt osztanak itt térítésmentesen azoknak, akik jogosultak rá. Az igénylés feltétele a bejelentett Harkányi állandó lakcím vagy tartózkodási cím. Fontos, hogy az igénylő életvitelszerűen is a városban éljen, rendelkezzen fatüzelésre alkalmas berendezéssel, és háztartásában ne legyen 2 köbméternél több tűzifa készlet. Jövedelmi korlát is van. A kérelmeket október 16-áig lehet benyújtani az önkormányzat portáján. A részletekről az új Harkányi Hírek oldalán lehet tájékozódni. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata. Ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. A baranyai rendőrség is részt vett a szeptember 16-a és 22-ek között tartott Road Poll akcióban, melyben elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszáltak. A megye útjain az egyhetes akcióban több mint 1000 autóst állítottak meg a rendőrök. Közülük csaknem 200-an nem csatolták be a biztonsági övet, többen gyermekülés nélkül szállították gyereküket, és néhány motoros is akadt, aki bukós isak nélkül közlekedett a forgalomban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os főúton Magyarszéknél pályaszerkezetet cserélnek, a helyszínen a kapaszkodó sávot lezárták. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazónál, útszűkületre kell számítani a munkaterületnél. A Bakócai bekötőúton közműépítés miatt egy szakaszon csak félpályán lehet közlekedni. Útépítést végeznek a Baksa-Szabad-Szentkirály összekötőúton, a helyszínen félpályás útzár érvényes.
2: Az időjárás jelentést támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor én, őszintén.
1: Abszolút őszintén.
2: Én mondta, az, kezdhettem.
0: Igen.
2: Én ázsiai tészta.
0: Pornó.
2: Tészta.
0: Ázsiai tészta.
2: Leves függő. Voltam, lejöttem az anyagról.
3: Ott évekig, van a kis
2: de olyan szinten.
0: Ezek a 200 forintos ilyen smack levesek?
2: De nem a smack, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tészta, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
0: Annyira ráfügtél.
2: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla. Ráadásul itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát, ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Ez több mint 2 évig voltam.
0: Több mint két évig voltam.
2: Szatyorszámra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Nem tudtam, tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
1: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes emlét
4: parizerrel
1: és mustárra.
4: És mustár.
1: És figyelj, én nem tudom.
4: Ugyanaz ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
1: De hogy volt benne valami.
0: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár.
1: És vizes emle.
0: Becsukni és kész, tényleg?
1: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így be kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
0: beszélünk. Vajon a párizsival a legnagyobb kaja?
2: A legnagyobb.
0: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő lesz-e? Tehát valamiért, itt írják többen,
4: hát
0: nagyon sok, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
4: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a hízében.
0: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen.
0: Kóla függőség, fültisztító? Azért, ha tényleg ez egy függőség, akkor azt adom.
1: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
0: Igen, vissza volt nyomva, torkodik.
1: Igen,
0: de ez egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
1: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Te is úgy csinálod.
0: Hát van egy rituáléja, aki rendesen csipici nyál, megsodrod
4: és úgy.
1: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy azért nyikorogjon a vatta a fületbe.
4: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
1: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
0: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kólafüggőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: Az zacskó naponta.
0: Az milyen.
1: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
0: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle.
1: Ázsia calling.
4: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
0: Valamit még összekötsz, valamilyen vegyület felszabadul.
4: Igen, tehát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
1: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
0: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
1: szerintem
0: a só?
1: Szerintem vagy a magnézium, vagy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyelne oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
0: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik? A
4: kesudió.
0: Kesudió,
4: az
0: sós
4: is
0: kesudió.
4: Jó, de a pisztácia is ugyanez.
0: Isten.
4: Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van, ezért ússza csak
1: dobozos.
4: Meg a pisztácia.
1: Konzerves.
0: Hogy egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
1: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod, így, ami az állaga betriggerel. Milyen például a paprika, amit mondott Anna.
0: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
0: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
0: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba, fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszósz alóvatosan.
1: De most sokat kell lenni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
0: hát az... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
1: fél... De akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sok fajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni a eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
1: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
0: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
4: Ne!
1: Milyen kockát? Nem
0: a húsleves kockát.
1: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
0: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab, ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megittad, megvolták.
4: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
0: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Figyelj, ha kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
2: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
0: De szerettem a vegetát.
4: Itt van egy
0: kocka, leves kocka.
1: Én nem vegetát.
0: Leves kocka?
1: Leves kockát se ettem soha.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
1: A párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szomorú, ha megláttad, de ugyanabban csomagolva.
0: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasakba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
1: Jó, figyelj, Péter, kollégiumi szomorú gyerekkor.
2: Valáska, mit viszel? Mit viszel? Leves kockát.
1: Ülhajós kaja.
0: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Baracklevet.
1: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon tett baracklevet, arra szólt vegetát. Rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
2: Édeset, sósat, sósra, édeset.
1: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
4: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
1: Próbáljuk ki?
0: Igen, finom. Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
2: Az nagyon jó.
0: Finom. Pilóta kekszfüggés, nagyon adom. Nagyon értem a pilóta
2: keksz.
0: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredve, hogy voltam halva a pilóta keksz. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
1: Magyarós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla a marcipánt.
4: És utána pedig
1: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek. Mondjuk a tejporfüggőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
4: Az tök jó.
0: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
1: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így, csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát ami rakott karfiolra, meg minden
0: izére.
1: Mágirakás, igen. Kakaós palacsinta.
3: Pisztáciakrém.
0: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, hát már flancolós, persze.
4: Hol láttál
1: a budai villájába?
4: Rémet régen.
0: Ropi függés.
4: Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem az hiánygazdaság. Az is gyerekkorunk. Volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kinyitottad a hűtőt, üres volt.
4: Zöldjét nem volt benne semmi. Nyomtál be a szádba, és
0: belenyomtad anyát.
2: Valaskám ebédei, megint van egy kis leves kocka.
0: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
1: A leves kockán, ezt arra szoktam azt mondani, hogy abba főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk belőle?
1: Na igen, és ugye annak van ez a...
0: Tésztát könnyű főzni.
1: Igen, az, annak az a, ez, a, ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tudani a húsleves nélkül csak azt.
0: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valamiért nagyon
1: Úristen.
0: Rajta voltam.
1: Hát, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
0: Pezsgő tabletta nyalogatás? Nem éltem soha,
1: nekem
0: pedig
1: szenvedélyem volt.
0: Plusz
1: hát, darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgett a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
4: Nekünk a limópor volt, ez nektek
1: limópor.
4: Ugyanaz volt.
1: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó na, volt.
2: Látom. A limópor nagyon
4: nekünk
2: jó volt.
4: Nekünk még nem volt pezsgő tablettát.
0: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az milyen kemény függőségek vannak.
1: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké.
2: Igen.
1: És egyszer nem vett észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája. És ott elkárt,
2: az durva.
0: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szaríze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
4: Meg,
0: édes
4: meg volt. Az volt, az szóra, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
0: Rágógumi ízű volt, igen.
1: Hát én zabáltam, azt nagyon szerettem.
0: Sima vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem. Tehát amikor a gyúrtésztából lettem meg.
2: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
0: Igen. Az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more, 28 vagyok, ez nem generációs.
1: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
0: Hogyne.
1: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jó rámenni, mert van a hátulja, tudod, az egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, ha kettőt tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor az... belelátod, tudod, a belét, ami az ugye a krém.
2: Olyan durván, igen, finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog. Igen, az mi az generációnknak, igen, ugye
1: a melódia. A melódia. Úgy, de így csak is, vagy te csak
2: is? Csak is. Én csak is, így csak is melódia.
1: Kinder Pingi, az megvan?
0: Nem ettem. Tudom melyik, de arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
1: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem más senget. Én csak emlékszem rá régen, hogy hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
0: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg, az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
2: Vitakolán megvan.
0: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitaminkészítmény volt.
2: Étvágygerjesztő.
0: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
1: És hogy jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
4: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
1: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor tényleg, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva,
2: van
1: ilyen fura illata.
0: Van, aki panírmorzsa függő, tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
1: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. Rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsán, annyit rágózott.
0: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
4: Hát az hogy függő, hogy egész állandóan nap megy.
1: Nem, hiszem, az egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod, kb. Hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
0: meg kell rágni mindent.
1: Igen.
0: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás utifőszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
4: Mindenki.
0: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyja, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás utifűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
2: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki micsoda bácsi, hiába mi mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van szereti.
0: Ezt egyébként sok hallottam, szóval ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
2: Vajas kenyér.
1: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
0: Várjál,
1: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
0: Fúj, de undorítod. Fúj, de undorítod.
1: Imádom. Azt is, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
2: Durva.
0: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
2: Melyik tosakot nyissuk? A bárány, vagy a varrahúsos?
0: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak, nem?
2: Hiába mondtad, de papa, hát látni, de nem érdekel.
0: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
4: Na jó, de hát a papa biztos prémiumot vett.
2: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáját. Nekem is az, hogy olyan azért, finom.
0: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliás
4: tasakot. Hát és ez büdös, gyerekek. A kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
0: Ne már kutyakaja.
2: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
0: Undorító. Hát akkor nézzél, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
2: Az persze.
0: Hát, vagy régen kutyák volt, de kis kirakott, hát undorító.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
7: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
8: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
9: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottál.
1: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
2: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
1: Mert önök megmondták.
2: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Jövő héten rendezik az idei Villányi Vörösbor Fesztivált. Akár 23 fokot is mérhetünk napközben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Közeleg az idei Villányi Vörösbor Fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rúzsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik, áll az intézmény péntekig közleményében. Az idei Greenmetric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyeteme közül a 26. helyen végzett, és immár 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a héten nem rendeznek meccseket az NB1-ben és az NB2-ben. A HR-rend Kozár Misleny így a héten edzőmeccsen lépett pályára a Majos ellen. A Kozár Misleny már a mérkőzés 8. percében emberhátrányba került, a bíró a kapus Tóth Mártont állította ki, ez pedig döntően meghatározta a találkozó alakulását. A meccs végül 3-0-ás Majosi győzelemmel zárult. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsok térségében aszfaltoznak, a főváros felé lezártak egy sávot. A 6-os úton hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi-Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni. A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A délies szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Channing Tatum megvan? Jól mondom a nevét? Channing Tatum, Channing Tatum, Channing Tatum, Channing Chatham.
6: Channing.
5: Akkor Channing, hát most mindegy, Channing. Channing,
7: ok. Ja, megvan, ez a csávó.
5: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
6: Egy multimilliómosról.
5: Multimilliómos, jó képű, szép felesége van, tehát minden adott. Valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
6: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
5: Igen,
6: azt gondolod róla, hogy ő egy teljes életet élő, saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter,
5: igen,
6: nem? Ezt
5: igen,
6: gondolod,
5: azt gondolod
6: hogy
5: róla.
6: Már megérkezett.
5: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
8: És a szakmán belül szólogatott.
5: És a szakmán belül beszólogatott, ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
6: Nekem volt ilyen ember az életemben, aki ezt ugyanígy megcsinálta, ugyanígy csinálta meg.
5: Közszereplő.
6: Nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki ez a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
5: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek. Itt van egy amerikai világsztár. Itt van egy gyönyörű felesége. Tényleg egy jóképű csávó. Neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak, kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja valaki?
6: Szerintem az van, hogy gúzsba kötötte a saját élete.
5: Igen?
6: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinálj belőle, hogy bármihez hozzászól, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne az a sok felgyülemlett vélemény.
8: De és önmaga nem akart ezt vállalni?
6: Hát persze, de mert akkor azt megírják, hogy a te írod oda. Meg megosztóvá válsz, nem fognak hívni filmszerepekre, mert megosztó vagy, meg beszólogat.
8: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell írni?
6: Ott dobog az idegben, csak jönnek el írnom!
5: Hogy Ron csak a képen 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét.
6: Tehát, hogy... De addig nagyon szerette.
5: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinggal valami nem stimmel, ezzel a Channinggal, és a csávó mit csinál? Álnévem, álprofilokkal világsztárként kommentel Taylor Swiftet és Jennifer Lopez bántja álnéven. Valami nem oké az emberre.
6: De Taylor Swift és Jennifer Lopez, a
5: spektrum két legvége, a legnagyobbakat.
6: A szexi idős latina az egyik vége, a másik pedig a nagyon fiatal fehér kaukázusi lány.
5: Igen, a két végre.
6: Magas, igen.
5: Igen. Elhagy a feleséged, elhagy az új csajod. Mit csinálsz? Létrehozol számos kamu profilt, és onnan bulingolod az amerikai világsztárokat. Szóval, érted, hogy mi neki megkaptad?
8: Szakmai féltékenység.
5: Világ bármelyik nőjét megkaphatná, jó szerepei vannak, dollármilliómos, és mit csinál? Otthon pötyög egy klaviatúra alatt, vagy egy iPhone-ról, kamu profilról, hogy beszóljon Taylor Swiftnek. Nincsenek előrébb, mint mi vagyunk, gyerekek.
6: Figyelj, nem Zoe Kravitzel járt előtte?
5: Én nem tudom ezt szembe mondani össze.
8: Miután szépen járt, most...
6: Ha jól látom, akkor ez a kamu profil, akkor a Zoe Kravitznek kommentelted a gonoszságokat.
8: Mert ott hagyta a Zoe Kravitz.
5: Mert a Zoe Kravitz lelépett tőle, erre a kamu profilra bekommentelt az exének. Érted úgy, hogy a Channing Tatum oldala követi ezt a kamu profilt. Hagyjad
6: de
5: már!
6: Várj. És közben feltűnően sok szépet írt Channingről.
5: De az a túl, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
6: Én abszolút
5: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, sztendaposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész a zenész, humorista a humoristát. Tessék, hány profilod van?
6: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkiismerettel vagyok jelen.
5: Nem bulingol senkit álnéven, macskás képpel.
6: Nem, én a színpadon szoktam bulingolni.
5: A színpadon kiele magad. Volt valaha kamu profilod, Feri?
8: Mindig
5: hoztál
8: is van.
5: Létre kamu profil?
8: Most is, nem. Nincs.
5: Neked sincs kamu profilod.
8: Minek?
6: Korhely János.
5: De nem is írsz be valódi néven se. Nem. Te nem bulingol senkit, nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéd, hogy mit tudom. Tehát nem írsz ilyeneket. RF.
6: Elég specifikus.
5: Miért
8: pont ez jutott eszedbe? Inkább szerezd meg
5: az érettségét. Ne, soha senkinek igazából. Soha senkinek. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
8: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég bátor, vagy mi elmögötte?
5: És az exednek a Channing az exének beirogat. Úgy, hogy a Channinget dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jó képű színész. És te írod otthon. De most ez jó, tényleg jó pasi egyébként, jó pasi, nem? Női
6: hát
5: szemmel.
6: Hát most egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy akárhogy nézhet ki a kaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
8: Tehát ez még nem pszichó, hát nem fenyegetett.
5: És elhagyta a feleség, és elhagyta, és az új barátnője is elhagyta.
6: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szarkommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt.
5: Igen, magát közben.
8: Idézett.
6: Van egy fotó, amit az utcán őt lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a fightingból, tehát hogy magát dicsőíti.
5: Tehát a csávó, fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a kamu profiáról saját magát dicsérte. Zseni.
6: Igen.
5: Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
6: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újra mutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik különböző forró álévem. Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor egyszer csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végére állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymással harcoltak a fórumon.
8: Hogy ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
6: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még IVIV volt, és fórumok. Tehát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtértek.
5: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat. Igen. Az öregektől.
6: Igen.
5: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát, hogy Channing Tatum leírni a Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
6: Halló,
5: vagy...
6: Channing, Eribi vagy, szevasz!
5: Igen.
6: Keves, szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
5: Aha.
6: De nem tudod bennem, ahogy nem, ez iszik.
5: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávó, ez biztos.
6: Igen. Hát, ugye,
8: de most kirakta
6: csak
8: a saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz. Én neki hiszek.
5: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén
6: minden
5: van.
6: Minden komment egyetértek, de nem én csináltam.
8: Igen.
5: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok, mennyi pénzt keresnek az egész világ ismerőket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy-egy, nem tudom, popsztár, aki alá kommentel, vagy megvédi saját magát. Tehát semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
6: De
5: nem?
6: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy Zoe is ott van, meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy elegem van, és neki volt szüksége.
5: És megcsinálta ő a profilt.
8: Na most például az asszony sutyorgóban ki van bent a kamu profilla?
6: Hát Zsül.
5: Mi a profil neved? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képe?
6: Én a saját nevemmel vagyok. De miről beszélsz?
5: Ráskóként vagy bent?
6: Most mi bajotok van? Miért kell azt most? Ráskóként vagyok bent.
8: Nem, csak itt felvetette több hallgató, érted? Nem, saját kútfőből ilyet.
6: Hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy nem, én a saját nevem. Hát keressetek rá, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok, az eredeti profilommal, amivel amúgy is, amikor civil ember voltam, még akkor regisztráltam.
5: Még akkor voltál. Igen. Bent. Aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam. Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
6: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacival beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen kamu profilod.
5: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom, hiány, önkép zavar? Tehát, hogy mi van a Channing mögött is, érted?
6: A kontrollvesztésnek az érzése.
5: Hogy?
6: Hogy azt, hogy nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így beléd van szorulva ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára adni, és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
8: Ja, mert a tiédet, a kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
6: Hát ő úgy érzi, hogy neked nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoénak privátban, hogy látod?
5: Látod, mit írnak, igen. Itt emlékezünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Mauli esetéről, ugye? Tehát ez ugye? Az minden idők egyik...
8: De az nem kamu volt.
5: Az
8: egy félrement, ugye, oda rossz helyre küldte.
6: A Csöcsös Mauli, az a legjobb összetett szó, ami valaha elkészült.
5: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Mauli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment? Vagy ezt ő nem ő akarta? És ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet.
6: Egy üzenetet küldött, tehát is véletlenül neki küldte el.
5: És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Mauli.
8: Igen, ott milyen jó lett volna, azért, ha kamu profilról küldi?
5: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
6: Ugye, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csinálj magának egy kamu profilt,
5: igen?
6: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek el egy ilyen intézetbe, ahol ilyen nagyon tegyünk kedvesek be. Lesznek velem, főzzenek valaki kamillateát, és akkor így rázzák meg az agyamat valamivel, és akkor megyünk, mert figyelj, ez a legalja.
5: Na de tudunk, ezt ugye pont elmesélted, nem fogom megnevezni, tudunk közös humoristát, akinek most is van. És különböző kamu profilokról védi magát és szól be mindenkinek.
6: Jó, Isten, bárcsak elmesélni nektek.
5: Érted? Tehát, hogy és a mai napig csinálja úgy, hogy humorista itthon.
8: Mondd másik névvel, mondd a Denis.
5: Nem mondjuk
6: el. Nem az, hogy humorista.

0: most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
1: Vagy nem miért, hiszem, miért hogy ez csinálod? Van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát, hogy én nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeretsz. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni, hogy én engem te nem szeretsz, és próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni, de ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotája javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy ne utál már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
0: Mélyebbre ásod magad ezzel.
1: Hát Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsi, tudod? Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önképzavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
2: Azért, mert nem nincs pénze egy polgári peres eljáráshoz. És...
1: De mindegy,
2: de te
1: kaptam
2: már olyan kommentet valakitől, ami azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
0: Nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
1: Néha beleolvasok, de van, amit elolvasok. Az Oti után például elolvastam a kommenteket. Csodálatos kíváncsi vagy, voltam, hogy mi volt a szigeten.
2: Olyan daliás ez a fiú, micsoda zene, micsoda szettek. És...
1: nem rohadsz te meg egy kicsit. Volt egy 60 000-es Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment, az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat, beengedés, kiengedés, hogy érezzék magukat. De hogy most
2: én... csak a jó kommenteket olvassa.
1: Hát bannolok nyilván mindenkit.
0: Nem az elkezdőd, de aki csinálja az oldalt.
1: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
2: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
1: Nem emlékszem ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, tehát... hanem mondjuk a Denis, mert ő álnéven írogat nekem
2: tehát
1: mondjuk.
2: Akkor például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
1: Igen, mondd a szemembe. Igen, hagyd a macskás portrét, az álprofilodat inkább mondd reggel a szememben, annak sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
2: Tehát valaki oda írná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
1: Igen.
2: Akkor tudnád, de hogy ezt a Kassa Tibi írt.
0: Ezzel futtatja magát.
1: Már megint miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
2: néhány óra sírás, ami átmegy rajta.
1: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös.
2: Szociopata.
1: Így van.
0: Ezt nem mondtuk most, hogy büdös vagy,
1: és rossz az emésztésem is büdös vagyok. Tehát átom, igen, nem
2: és
1: tudom.
2: És tudsz kakálni, ennyi tudod.
1: Egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
0: Nehéz.
2: Adjunk ennek 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... Akkor legyen nulla. Legyen nulla. Nem.
1: De te se vagy. De azért te meg tudsz zuhanni. Te egy kicsit meg tudsz zuhanni.
2: Én azért. Csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
0: A jogos bántás.
2: Figyelj, az az igazság, hogy a bántásokkal úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kap szokott írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagad, Geri.
1: Na most megint miért kell tőlem idézni?
2: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak úgy belét súlykolni. És amikor elolvasok egy nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem, tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolában, tehát ez már megvolt.
1: Ez már megvolt.
0: Nem vagyunk, ide több kell.
2: Úgy kell bántani, hogy igazán fáj. Mondom.
1: Mondom a gyenge pontjaimat. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
2: Nem, most írok egyet.
1: Tehát, hogy nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami már nekem 50 nagyon körül, 50 körül, amit még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és olyan nagyon új lenne, és olyan igazán nagyon fájna.
2: Tehát, halljátok, pályázatot hirdetünk. Légy a kamicsa cipőben, a szög a köröm alatt. Benned van évek óta.
1: Légy a tüske a cipőjében. Igen.
2: Várjuk azokat a több soros pályázatokat.
1: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van.

0: ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mond, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod, hiszen dolgozol rajta, tudod, hiszen ott van. Vagy. Tehát, hogy
1: én elismerem, akkor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát hogy az ember rosszat csinál.
2: Nem.
1: Hogy ezt nem értik ismered. Meg. Ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondasz egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom. És akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egész évben kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsásd meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most meg belerúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja, aki egyszerűen nem tud túl lenni azon, hogy megsértették.
0: Igen.
2: Saját magával van baj. Jó, azért az rosszul esett, mikor nem vettük észre az új magas sarkú cipődet.
0: Ha a francia manikűrömet nem veszitek észre, azt tud szarul esni. Azt tud szarul esni, gyerekek, igen.
1: Hát emel, jobban leszünk amúgy társadalmilag ilyen szempontból.
3: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rangos elismerés a Pécsi Tudományegyetemnek. Folytatódik a jobbára napos őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik, áll az intézmény pénteki közleményében. Az idei Grimmetric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyeteme közül a 26. helyen végzett, és immár 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. 60. alkalommal rendezik meg a pécsváradi leányvásárt. A több száz éves múltra visszatekintő program idén október 16-a és 18-a között várja majd a látogatókat. Az esemény főhelyszínei ezúttal is a Szentháromság tér, a Kossuth Lajos utca és az Európa tér lesznek. Hagyományőrző, népművészeti, családi és zenés programok is szerepelnek a kínálatban. A közönséget újra várják majd nagy koncertek. Az idei fellépők között van a Neoton és a Bagosi Brothers Company is. Az idei pécsváradi leányvásárról részletesen a rendezvény honlapján lehet olvasni. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. A magyar közútjelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsok térségében aszfaltoznak, a főváros felé lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi-Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a főutca felé viszont nem lehet kikanyarodni. A Hungaromet előrejelzései szerint többfelé párás ködös idővel indult a nap. Napközben napos, felhős időszakok váltakoznak majd, csapadék nem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet, de a legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova
1: itt
0: menjek?
1: Vagyunk,
0: hova
1: na.
0: Menjek? Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
1: Jaj, de jó.
0: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat.
2: Nem,
0: ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom.
1: Mama is imádja.
0: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
1: Persze,
0: igen?
1: Szerintem az a korosztály.
0: Hát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
1: És a tiéd mennyi? 70?
0: 58.
1: 58 éves a mama.
2: 58.
0: Anyád 58.
1: Meglepődik.
0: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szűnt. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
1: Na.
0: De ránézésre...
1: 69-nél egy perccel nem látszik
0: többnek. Megnézte ezeket a ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni? Hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
2: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
0: Miért nincs itt valaki,
1: Tilla
0: aki...
1: nem ért hozzá.
0: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész, tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3 ezerért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
2: Egy becsűsre van szükség?
0: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Balázskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
1: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
0: Igen.
1: Hogy anyád leakasztotta a két Ripple Rónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
0: Jó.
1: De mi van?
2: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától ma lesz.
0: Alapjában most tulajdonképpen ez történik. 3 hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartomban, újságpapírba csomagolva.
1: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egyévi ízé.
0: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
2: Hogy mutasd már egy képet róla?
1: Hogy néznek ki a képet? Hát mi van rajta?
2: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki egy plázaparkolóban fekszik.
0: Munkácsi, vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
1: Valamilyen ismeretlen nevet ír.
0: Ez az egyik kép.
1: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
0: Ez az egyik kép. Hát,
2: nem, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve, ennek a festménynek.
0: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
1: Tehát a keret az biztos, hogy sokat ér.
0: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
1: Tehát aláírás van?
0: Van, a hátoldalán van aláírás.
1: Mi a név?
0: Tessék?
2: Laci, te mit gondolsz?
0: Ja, tököm, mi a név, Ferje? Mit tudom én? Hát várj.
1: Nem fotóztad le az aláírás?
0: De le van. Tessék?
2: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
0: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
2: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
0: Olyan csóron nézték ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogottak
1: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
0: Nem saját tudtuk, jövőjében. Hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
1: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
0: Igen.
1: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
0: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
2: Most
0: a
2: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetíten behatókat látnak.
1: Föltörték a kocsit.
0: Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi letét behelyezem ezt a kettő darab milliós képet.
2: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
0: Igen, igen, igen.
2: Mi, hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert csak egy sketch lesz a közepén, tudod, hogy
0: kiveszi belőle a képet, és elviszik.
1: Vigyük ki szombaton az Ecserire.
0: Úgy vágnak át, mint szart a palákon.
1: De jövő, ma!
2: Majd én viszem ki.
0: Aztán óriási képszakértővel kimenjünk így három az ecsejre, szerintem mennyi időt adnak el nekünk Gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
2: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
0: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Megyesi Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani, csak így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat sokat ér, valószínűleg ezek a történetek nincsenek, nem? Van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
1: Tehát, hát
0: hogy...
1: ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
0: Valahonnan egy...
1: A panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
0: Aha.
1: Ez rendes.
0: Igen, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk, a Gipóval beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
2: Nem szabad akaratukból, de
0: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszi, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Megyesi Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat!
0: Ciao Balázs, hello! Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
3: Igen. Mi nézzük meg.
0: Ti nézed meg, aha. Látatlanba nem nagyon tudsz gondolom itt képről semmit mondani, meg ez
2: így
0: nehéz is.
2: Csak neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
0: Igen.
1: Jó, mennyit adsz érte?
0: Lenne ki...
3: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
2: Bocskor hívott előtte.
3: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros. Aha. Érdekel?
0: Igen.
3: Miről van szó?
0: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
3: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem mindenütt, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képre a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
1: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
3: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagy hogyatékokat becslek, tehát hogy egy komplett nagy hogyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
1: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni annak egy bizonyos
3: százaléka.
0: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
3: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fér be a liftbe.
1: Akkor kis munkácsi.
0: Oké, érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
3: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
0: Hogy milyen
3: az úgy jó érzés.
0: Aha.
3: Az úgy jó érzés.
2: Ilyet két havi szinten okozni?
3: Biztos, hogy van egy család.
1: Melyik volt a legdrágább?
3: Igen, melyik volt a legdrágább?
1: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg
3: a legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az űrge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, és mondjam, hogy hát nem, volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
0: És közben 12 milliót ért a kép.
3: Igen.
0: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 ezerért a kép, 400 ezeret ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
3: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy...
0: Ja, te megmondod, hogy mennyi.
3: Hogy aha. Nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más-más történet. Tehát, hogy az egy más történet, hogyha valaki el akarja adni. Akkor milyen lehetőségek vannak.
0: Aha.
3: Ez egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
0: Uh-huh.
3: Az a tiszta sor, igen?
0: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, tényleg összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
3: Szerintem igen.
0: De látod? Hát, és ezt így rámondtad egyből?
2: És az aláírás nem látod, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
0: Van pecsét is, ha minden igaz.
3: Látom, most
2: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
3: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg a 19. század közepe az ékszerből itt érve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az
0: indulás. Ne arra ugye, hogy gyerekek, másik holnap nem jövök dolgozni.
4: Egység gazdag vagy!
0: Mama meggazdagodott!
3: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, az a Donát Sándor, ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
0: Egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy...
3: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
1: Meg az, hogy rászkódik a
0: kocsi. És egy adag rizskók van rajta.
3: Az nem ártana.
0: Egy adag rizskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
3: Hát a konzerválást nem ilyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
0: Okay. Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
3: Nem rossz kép, egyik se.
0: Na, jó, van menne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van.
2: Egy eddig a mosdóban lógott.
3: Most te képen mondtam, mert jött az egy pár kép a ismeretlen számokról.
0: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
3: Jó, igen.
0: Oké, van ez.
3: Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
0: Oda nézz! Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba!
2: Nagyon izgalmas.
0: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
3: Sziasztok, szép napot!
0: Viszem a tárgyakat.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, Balázsék extra pillanatai után pedig már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Balázséknak extra pillanatai október 9-én is lesznek, mert hogy akkor jön a nagy Rádió 1 konténer nyitó parti, reggel 6 és 10 óra között a Duna Plaza főbejáratánál lehet találkozni a konténerrel és kedvenc reggeli csapatunkkal. A mikrofonnál most már Kis Márti, üdv mindenkinek, Ré Dalton dalát pedig bekészítettem.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mégis folyamatosan kapom a top 500 voksokat is. Hát az előbb Zoli egy komplett David Guetta antológiát elküldött nekem. Én szerintem egy dalt se hagytál ki, Zoli. Ez a dal is szerepel a listán, a Play Hard, úgyhogy felírtam. Októberben ismét jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. És az már a visszaszámlálás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500kukacradio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620 311 111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóta Bigiellel közösen készült dal. Accent Sugar Daddy, ezt hozom nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül!

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500.
4: A Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tonyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Eső Ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy szuper diva folytatásban. Jennifer Lopez, aki mindig elképesztően fest, a héten például Milánóban kapták lencse végre a Vogue World Milano 2026 eseményén. Ex-férjéről, Ben Affleckről kevésbé hízelgő képek keringenek a neten, félmeztelenül strandol Honoluluba, hát az ember általában nem mackó felsőben szokott, és egy ilyen óriás sárkány tetkó van a hátán, egy ilyen színes főnixmadár, és azon megy most a találgatás, hogy az igazi vagy sem. Hát írta valaki, hogy ezek ilyen régről előszedett fotók, 2015-ös képek Ben Affleckről, úgyhogy biztos, hogy nem AI. Tényleg egy színes, szivárvány színű főnix madár van Ben Affleck hátán. Valaki írt a kommentben, hogy most már érti a kapcsolatot a két ember között. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezt hozom most.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Mindent visz nálad, bármikor hallod, neked jó kedved lesz.
1: Igen, ez a kedvenc dalom.
0: Felvettük a listára ezt is.
1: Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Aki e-mailben szavazna, top500@radio1.hu, ez pedig a Perfect Strangers.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az égenerációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 27-e van, vasárnap, és gondoltam, összegyűjtöm az érdekes világnapokat. Tehát olyan furcsa világnapok vannak manapság. Például lapíts le egy dobozt nap, Crush a Candy, van egy ilyen kezdeményezés. Jó pofa, környezettudatos kezdeményezés, arra ösztönöz mindenkit, hogy az újrahasznosítás előtt tapossa, vagy lapítsa ki az alumínium üdítés és sörös dobozokat. Aztán ott van az ölej meg egy vegetáriánust nap. Oké, ez is így szerintem teljesíthető. És reggeli talkshow vezetők napja van. Tessék, Morning Show Host Day, ez az elnevezés. Ezen a napon a korán kelő rádiós és televíziós műsorvezetőket ünnepeljük. Akik ilyenkor vasárnap délelőtt 11:30 magasságában valószínűleg alszanak éppen, nekik is

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül!

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szava!

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
2: Reklámot hallottál.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. szeptember 27-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
2: Hírtér Villány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Bezárják a Rózsadombi és a Hirdi postahivatalt Pécsett, miután a város nem tudja továbbvállalni finanszírozásukat, közölte a pécsi önkormányzat az MTI-vel. A pénteki közleményben felidézték, hogy a Magyar Posta ZRT 2022. novemberében a COVID-járvány követő energiaválság idején az önkormányzat megkérdezésén nélkül jelentette be 10 postahivatal, akkor még ideiglenes bezárását. A város vezetése ezután egyeztetéseket kezdeményezett az állami céggel a legfontosabb postahivatalok újranyitásáról. Az önkormányzat felajánlotta, hogy másfél évig vállalja a gyárvárosi és a rózsadombi posta üzemeltetési költségének felét, a hirdi és a feketegyémántéri hivatal költségét pedig teljes egészében állja. A posta az utóbbi kettőből csak a hirdi hivatal újranyitását vállalta. Az ideiglenes nyitvatartásra vonatkozó másfél év 2024 nyarán lejárt, ám az önkormányzat ennek ellenére tovább finanszírozta az érintett postahivatalok üzemeltetését, melyre 2023-ban, 24-ben és 25-ben 269 millió forintot fordított. Hozzátették, hogy a város költségvetése 2025-26-ra kritikus állapotba került. A közlemény szerint a város korábbi vezetése által felvett hitel törlesztése, az évről évre fokozódó állami sarcok és az értéküket fokozatosan elveszítő központi normatívák miatt. Azt is hozzátették, hogy a posták ideiglenes bezárása állandósult, és az önkormányzatnak újabb állami feladatot kellett volna tartósan a pécsi adófizetők pénzéből fizetnie. A város azonban ezt már nem tudta vállalni, így tavaly ősztől mintegy 162 millió forint tartozás halmozódott fel a Magyar Posta ZRT felé. Mint írták, az önkormányzatnak a kötelező feladatokra kell összpontosítania, a közösségi közlekedésre, a közvilágításra, és arra, hogy a gyerekek és idősek meleg ételhez jussanak. A postahivatalok finanszírozását, ami eredetileg állami feladat, nem tudja magára vállalni a város. A város a postával olyan megoldást keres, mely olcsóbb és elérhetőbb módon nyújt alapvető postai szolgáltatásokat a két hivatal nélkül maradt városrészben. 25 köbméter saját készletből származó tűzifát osztanak ki térítésmentesen a rászorulóknak Harkány önkormányzata. A közelgő fűtési idényben számol be az új harkányi hírek. Az önkormányzat jelenleg mintegy 25 köbméter kiosztható tűzifával rendelkezik. A Városgazdálkodási Kft. Tájékoztatása szerint a következő időszakban további jelentősebb fakitermelés is várható, ezért később újabb támogatási fordulót is meghirdethetnek. Harkány korábban az 5000 fő feletti települések közé tartozva nem pályázhatott az állami szociális tüzelőanyag támogatásra. Idén azonban a lehetőséget megnyitották a 20000 főnél nem nagyobb települések számára is. Az állami támogatás igénybevételéhez ugyanakkor erdei köbméterenként 2000 forint plusz áfa önrészt kellene biztosítani, és a szállítás költségei is az önkormányzatot terhelnék. A testület ezért legutóbbi döntésén úgy határozott, Harkány ezúttal is inkább saját készletéből biztosítja a támogatást. Tűzifát az kaphat, aki Harkányban bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik, és háztartásában nincs 2 köbmétert meghaladó tűzifa készlet. Jövedelmi feltétel is van. A családban élőknél az egyfőre jutó nettó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap 250%-a, egyedül élőknél és gyermeküket egyedülnevelőknél annak 350%-a lehet. Előnyt élveznek többek között az aktív korúak ellátásában vagy idős korúak járadékában részesülők, a települési támogatásra jogosultak, a hátrányos helyzetű gyermeket nevelők és a 70 év felettiek. A javaslat szerint a kérelmeket október 16-án délig lehet benyújtani az önkormányzat portáján. A feldarabolt tüzelő kiszállításáról Harkány közigazgatási területén az önkormányzat gondoskodik majd. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. Az adóhivatal az e-áfa széleskörű használatát célozza meg, ezért felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek, illetve melyik szegmens hol tart a felkészülésben. A kérdőívek a NAV honlapján érhetőek el, a válaszokat pedig október 1-jéig várja a hivatal. Az áfa bevallás korszerű digitális megoldása az e-áfa rendszer. A NAV célja az, hogy stabilan támogassa, és az automatizáció révén egyszerűsítse, meggyorsítsa az áfa bevallások benyújtását, könnyítse az ügyfelek terheit. Az újfajta áfa kiajánlási rendszer szolgáltatásai folyamatosan bővülnek. Most a NAV azok véleményére, illetve tapasztalataira kíváncsi, akik napi munkájuk során használják az e-áfa rendszer valamely technikai megoldását, illetve az ehhez szükséges informatikai megoldásokat fejlesztik. A kérdőívek kitöltése csak pár percet vesz igénybe, mindössze 5 kérdésre kell válaszolniuk a címzetteknek. Ez a kis idő azonban később kamatostól megtérül, mert a válaszok alapján a hivatal célzottabban léphet a szolgáltatás fejlesztése, az érintettek támogatása és naprakész informálása érdekében. Az áfa bevallás az ügyfelek széles körét érintő adókötelezettség, ezért fontos, hogy minél több vállalkozás megoszta tapasztalatait a NAV-val, így a hivatal első kézből tájékozódhat, ügyfelei mennyire ismerik az e-áfát, melyik bevallási mód használatát tervezik, és hol tartanak a felkészülésben. A válaszadók azt is jelezhetik, milyen információ, fejlesztés vagy más támogatás segítené leginkább munkájukat. A fejlesztőknek szóló kérdőív elsősorban az e-áfa gép-gép kapcsolatát támogató programok fejlesztésére és tesztelésére irányul. Mint írják, a cél közös, hogy az e-áfa rendszert mindenki a számára legoptimálisabb módon zökkenőmentesen használhassa. Ezért a NAV számít az érintettek tapasztalataira és véleményére. Kéri a kérdőívek címzetjeit, hogy szánjanak néhány percet a válaszadásra. A visszajelzések pontosabb képet adnak a felkészülés jelenlegi helyzetéről, és abban is segítik a hivatalt, hogy olyan támogatást nyújtson, melyre az érintetteknek valóban szükségük van. Ez volt a Hírtér villány a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
0: Rádió
2: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

0: get the party lit.
1: Az igazi mai slágerek mixben. Minden

0: Kellemes hétvégét tesz a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol a Daily Mix zenei lista után a baranyai programajánlatokat hozom, aztán indul a Villányi Mozaik magazin műsor. A mikrofonnál Molnár Kristóf, a 100,9-en Villányban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
4: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi 3. Színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi 3. Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztárfellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Eső Ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió.

0: hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaika Rádió 1-en.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt, ma 2026. szeptember 27-e vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik, a mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Mi lenne, ha egy hétvégére a képernyők helyett az alkotás, a természet és az igazi élmények kapnának főszerepet? Így lesz ez Villány mellett Kisharsányban, ahol a kicsiknek szerveznek igazán különleges programot. Bőrművesség, nemezelés, ötvösség, íjászat és hagyományőrző mesterségek várják őket. Hozzuk a részleteket. Ahogy rendőri tanácsokat is kapunk, október 4-dik az Állatok Világnapja, ehhez kapcsolódva pedig a Baranya Vármegyei Rendőr Főkapitányság is egy különleges programmal készül. Erről és az úgynevezett 5 szabadság jogról is hallunk majd. Október első hétvégén ismét megtelik élettel Villány, hiszen október 2-a és 4-e között tartják a Villányi Vörös Bor Fesztivált. Bor, gasztronómia, szüreti hagyományok és természetesen rengeteg program várja a látogatókat. Hozzuk a részleteket, rövidesen a polgármester lesz a vonalban, és egy villányi állatorvostól is hallunk pár hasznos tanácsot, hogyan kell felkészíteni a kis kedvenceinket a téli időszakra, mire figyeljünk a kullancsokkal szemben, és kiemeljük a veszettséget, ha már szeptember 28-a a veszettség világnapja. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mi lenne, ha egy hétvégére a képernyők helyett az alkotás, a természet és az igazi élmények kapnának főszerepet? Október 2-a és 4-e között élmény hétvégét tartanak a Kisharsányi Pince Soron, méghozzá kifejezetten 6 éves kortól, ahol a gyerekek nem nézők, hanem aktív résztvevők lehetnek. Bőrművesség, nemezelés, ötvösség, íjászat és hagyományőrző mesterségek várják őket, mindezt nyugodt környezetben szakemberek segítségével, hogy pontosan miről is szól ez a különleges képernyőmentes kaland, és miért érdemes belevágni, arról a Harsány Liget projekt vezetője mesél nekünk itt a Rádió 1-en. Vonalban Dobai Anna.
1: Hát abból a nagyon egyszerű tapasztalatból jött az ötlet, hogy miközben egy fesztiválon a felnőtteknek rengeteg programjuk van, a gyerekek számára kevesebb olyan lehetőség adódik, ahol valóban ők vannak a középpontban, és mi szerettünk volna egy olyan közeget létrehozni, ahol a képernyők helyett a saját kezű alkotás, természet és a közösségi élmény kerül az előtérbe. Hosszabb távon egy olyan családbarát, természetközeli helyet képzelünk el, ahol az emberek lelassulhatnak, feltöltődhetnek, tartalmasan töltetik az időt a szabadban.
0: Uh-huh. Hogy valósítottátok ezt meg? Tehát itt igazából a helyszín adja ezt a hangulatot?
1: Igen, a Kisharsányi Pincesorban, a présházak és szőlősorok között a nagyszüleim, a családom és magam is rengeteg időt töltöttem itt. Mi úgy hívjuk, hogy ez a világ közepe. És ez nem egyszerűen egy helyszín, hanem maga a háttér, az élmény része. Ezért fontos a természetközeliség, minél több időt töltessünk a szabadban, az épített környezet inkább egy ilyen kiegészítő szerepet kap csak, az összkomfortot tudatosan nem cél, hanem egy egyszerű, nyugodt és inspiráló közeg a háttér.
0: Hát októberben lesz a program, október elején. Hogy készüljenek a szülők, mit kell tudni a gyerekeknek, milyen lesz majd ez a pár nap?
1: Hát október 2 és 4 között ugye a Villányi Vörösbor Fesztivál idejére szervezzük, és a hétvége középpontjában már a háttérbe szorult kézzel végzett technikák és mesterségek állnak. Itt többek között a bőrművesség, nemezelés, íjászat, és ezeket mind ki lehet majd próbálni. Fontos számunkra, hogy ez olyan program legyen, ahol a fiatalok aktívan vesznek részt, és tanulnak is az adott témában, és a meghívott mestereink ebben nagy szerepet vállalnak, ők személyesen fogják oktatni a vendégeinket, kis csoportos keretek között, és így módon szeretnénk egy igazán tartalmas élményt, közösségkovácsoló műhelymunkát biztosítani a gyerekeknek, amik végül egy igazi képernyőmentes kalandá fejlődnek.
0: Uh-huh. Nagyon jól hangzik, hát nyáron szoktak lenni ilyen programok, hogy ezt most így októberre tettétek?
1: A Vörösbor Fesztivál ideje alatt több család is érkezik a térségbe, és próbáltunk egy olyan programot létrehozni, ami ezeknek a családoknak is jó lehet. Hogy amíg a szülők borkóstolón vannak, pincét járnak be, addig a gyermeküket egy nyugodt és biztonságos környezetbe tudhassák, ahol ők alkothatnak, fejlődhetnek, új dolgokat próbálhatnak ki.
0: Hosszú a programlista, és hogy milyen mesterek érkeznek, ugye szó lesz a bőrművességről, a nemezelésről, az ötvösségről, valamint a hüvelykújas íjászat világába is betekintést nyerhetnek.
1: Igen, a mesterek egyébként nagyon segítőkészek, velük egyszerű a közös munka. Inkább az a nehéz benne, hogy először csináljuk, és azért elsőnek mindig nehezebb ezeket a dolgokat leszervezni, de a későbbiekben így már talán egyszerűbb lesz.
0: Ha már tudunk beszélni, hadd kérdezzek a későbbi tervekre. Mi lesz még nálatok? Van-e más terv?
1: Hát most az első Harsányliget élmény hétvégére koncentrálunk, minden erőnk és szeretetünk ebben van. Szeretnénk ebből kiindulva lépésről lépésre kialakítani azt a Harsányligetet, ahova az emberek később is szívesen visszatérnek majd. De nem titok, hogy szeretnénk még a további eseményeket is szervezni, viszont ezek fontos témája és gyakorisága egyelőre meglepetés. Célunk az emberközpontúság, a jólépték és a minőség, ami mint a bornál is, csak adott mennyiségben és gondos odafigyeléssel lehetséges.
0: Mennyire van messze Villánytól, meg egy kicsit írt körbe azért a helyszínt?
1: Hát egy nagyjából 10 perc kocsival Villánytól. Kisharsány, egy nagyon kedves kis apró falu, egy gyönyörű szép templomtoronnyal. Az én családom innen származik, én nagyon sok nyarat töltöttem itt gyerekként, és rengeteg boldog tapasztalatot szereztem, nagyon sok élményem van innen. A Pincesor pedig a falu fölött található kis, nagyon misztikus kis kanyargós, erdős, fás, utcás kis tér, és ez a mi Harsányligetünknek a helyszíne. Ide várjuk majd a gyermekeket.
0: Köszönjük a részleteket. Október 2-a és 4-e közt, tehát élmény hétvége lesz Kisharsányban. A Harsányliget élmény hétvégéről hallhattunk a műsorban. Vendégem volt Dobai Anna, a Harsányliget projekt vezetője. Egy hétvége, ahol nem az számít, hogy ki teljesít jobban, hanem az, hogy a gyerekek kipróbáljanak valami újat, alkossanak, mozogjanak és közben valódi élményeket gyűjtsenek. Még egyszer köszönjük az infókat.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Október 4-e az állatok világnapja. Ehhez kapcsolódva pedig a Baranya vármegyei rendőr főkapitányság is egy különleges programmal készül. Mancsot rá címmel megtartják az első rendőrségi állatvédelmi napot, ahol a felelős állattartás és az állatok védelme kerül majd a középpontba. De hogy mit is jelent pontosan az állatvédelemben az úgynevezett öt szabadságjog, és milyen hétköznapi dolgokra érdemes odafigyelni gazdiként, erről és még néhány érdekes állatvédelmi kérdésről is beszélgetünk. Vonalban Kovács Hegedűs Krisztián, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési referense.
1: Firenzében egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretében hangzott el először az állatok világnapjának gondolata. Az október 1-i dátum pedig az állatok védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek halálának napja. Az állatvédelem napjaink egyik fontos társadalmi kérdésköre, ennek megfelelően a rendőrség kiemelt bűnmegelőzési feladata. A szakemberek egyik legfőbb üzenete, hogy az állatok érezni, szenvedni, örülni képes élőlények, és a jó gazda gondosságának elvét figyelembe véve kell gondoskodni róluk.
0: Mit jelent az állatvédelemben ismert öt szabadságjog?
1: Az öt állati szabadságjog, amely Roger Bramble nevéhez fűződik, az európai állatvédelmi szabályozások, így a magyar állatvédelmi törvény alapja is. Az első az éhség és szomjúság nélküli élethez való jog, amely az elegendő friss víz és megfelelő minőségű és mennyiségű élelem biztosítását jelenti. A második a kényelmetlenség nélküli élethez való jog, amely a megfelelő környezet biztosítását jelenti, beleértve a búvó és pihenőhelyeket is. A gazdának, tulajdonosnak kötelessége, hogy biztosítsa az állat számára megfelelő környezetet. A harmadik, a fájdalom, sérülés és betegség nélküli élethez való jog, ami a sérüléstől és betegségtől való védelem, illetve szükség esetén a vizsgálat és gyors kezelés. Jog a normális viselkedés kifejezéséhez a negyedik, ami az elegendő hely, megfelelő tartásrendszer és az azonos fajú állatok társaságának biztosítása. Az állatnak széltől, hidegtől és napfénytől védett helyet kell nyújtanunk, hogy megóvjuk őt. A megfelelő tartásrendszer hozzátartozik, hogy a biztonságos portán tartjuk az állatokat, ezzel megakadályozva szökésüket. Az ötödik jog a félelem és gyötrelem

0: élethez való jog, amely a megfelelő környezetre és a bánásmódra hívja fel a figyelmet, amely nem okoz pszichológiai vagy pszichikai szenvedést az állatnak. Ezáltal minden tulajdonosnak kötelessége az állatnak fájdalommentes életet biztosítani, az egészségét megőrizni. Ha esetleg a kis állatunk mégis megbetegedne, vagy baleset érni, a lehető leghamarabb biztosítani kell számára megfelelő orvosi ellátást. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket segítőtársként és barátként, de ne feledkezzünk a haszonállatokról, vagy a vadonban élő állatokról sem, akik gazdagítják minden napjainkat.
1: És mivel készül a főkapitánysága jeles napra?
0: Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság annak érdekében, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára, meghirdette az első rendőrségi állatvédelmi napot, Mancsot rá címmel Pécset, Szaturnusz utcában lévő az ország egyik, hanem a legnagyobb kutyafuttatójában. A rendezvény időpontja 2026. október 3-ára szombatra 9 és 17 óra között várjuk a kutyás állatbarátokat és minden kedves érdeklődőt az eseményre. Még van lehetőség jelentkezni a kutya szépségversenyre is, a részletekkel kapcsolatban kérem keressék a főkapitányság Facebook oldalát.
1: Köszönjük az érdekes infókat! Az állatvédelem tényleg nem csak az állatok szeretetéről, az odafigyelésről, a segítségnyújtásról is szól. A Mancsot rá rendőrségi állatvédelmi napot október 3-án a pécsi Szaturnusz utcai kutyafuttatón rendezik meg, egy egész napos családbarát programmal készülnek. Az infókat Kovács Hegedűs Krisztiántól, a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési referensétől hallottuk.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Október első hétvégén ismét megtelik élettel villány, hiszen október 2. és 4. között megtartják a villányi Vörös Bor Fesztivált. Bor, gasztronómia, szüreti hagyományok és természetesen rengeteg program várja a látogatókat. A rendezvénytértől a főtéren át egészen a Diófás térig és a Baross Gábor utcáig több helyszínen zajlanak majd az események. Lesz kézműves vásár, gasztrosétány, borudvar. Hogy idén milyen programokkal, újdonságokkal és hangulattal készül villány az októberi nagy hétvégére, arról most Villány polgármesterével beszélgetünk. Ő a műsor vendége, Májer István.
1: Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a Vörösbor Fesztiválról egy kicsi információt adjunk. Hát a Villány legnagyobb népünnepéje, a legnagyobb rendezvénye a Vörösbor Fesztivál. Úgy számoltuk a kollégákkal, hogy ez a 38. alkalom már, úgyhogy az még gombózból is sok. És hát a Vörösbor Fesztivál arról szól, hogy ilyenkor ünnepeljük a borászokat, a szőlős gazdákat, akik azt a termést előállítják, azokat a borokat előállítják, aminek köszönhetően Villány olyan ismerté és elismert településé vált, mint amit láthattunk és élvezhetünk az elmúlt évtizedekben, és ezzel a fesztivállal igyekszünk egy kicsit vissza is adni a településnek, megünnepelni a borokat, a borászokat, és hát természetesen a legfontosabb, hogy minél több látogató eljöjjön hozzánk, és ők pedig a lehető legjobban érezzék magukat, és azt a kis villányi feelinget, milliót, azt átérezzék, amiben nekünk minden nap részünk van.
0: 3 napon át, tehát ez egy hosszabb esemény, egy igazán kiemelt program.
1: Igen, pénteken 18 órakor kezdődik a hivatalos megnyitó a borrenddel, és hát gyakorlatilag az idősek világnapjának egy kis műsorát is ebbe bele számítva, vasárnap délután kora este zárul a program sorozat, és addig rengeteg program lesz, olyan programok is, amik mozognak itt a rendezvénytér területén belül, off programok lesznek, nagy koncertek, kisebb koncertek, lesz 3 színpadunk, illetve 3 rendezvényhelyszínünk, a fő rendezvényhelyszín természetesen a rendezvénytér, ahol a nagy színpad kap helyet, a főtér is egy színhely lesz, ahol szintén különböző attrakciókat, programokat lehet majd élvezni a látogatók részéről, illetve fönn a pincesoron, a történelmi pincesoron, pedig a Diófás térnél lesz a harmadik rendezvényhelyszínünk, a kis színpad, ahol szintén nagyon színes és minőségi produkciók fognak majd lehet majd élvezni ezeket.
0: Tényleg nagy nevek jönnek, szerencsére ismét. Hát foglaljuk össze, hogy kiket is láthatunk a színpadon.
1: Hát, hogyha csak a legnagyobb neveket említsük, pénteken megtalálható lesz nálunk majd Varga Viktor, Pápai Jóci, Majka, Fehér Lili, és ezen kívül is, ahogy említettem, számos kisebb program is fogja majd színesíteni még a rendezvényt. Szombaton pedig Gudics Márti, a Groove House, Rúzsa Magdi lesz a fő attrakció, a fő fellépő, illetve Heinz Gábor Biga is megtisztel majd bennünket a jelenlétükkel, de ezen kívül is számos kisebb előadás lesz majd, és kisebb koncert lesz majd, és hát ami nekem még egyébként a kifejezett személyes kedvencem, amikor a nagy koncertnek szombaton vége van, akkor pedig 11 órakor egy szép tűzijátékkal zárjuk az estének ezt a részét, természetesen akkor még nem fejeződik be a program, utána még lesz egy utcabál, és hajnali tartó mulatozásra várunk majd mindenkit.
0: A helyszíneket kiemeltük, de ez azt jelenti, gondolom, hogy forgalomkorlátozás is lesz.
1: Igen, ilyenkor úgy szokott történni, gyakorlatilag a pincesor tetejétől egészen a rendezvény térig lezárásra kerül a településnek ez a fő vonulata, a Baross Gábor utca, illetve a rendezvénytér. Ezt az egész területet átadjuk a vendégeknek, hogy a lehető legkomfortosabban, a lehető legkényelmesebben tudják élvezni a rendezvénynek a programjait. Ugye kitelepülők lesznek, ételudvar lesz, kézműves vásár lesz, és hát gyakorlatilag a rendezvénytértől egészen a pincesor tetejéig egy programkavalkádba lehet része annak, aki ellátogat hozzánk. Nagyon fontosnak tartottuk mindig is, és az idejében is erre rákészültünk, hogy akik hozzánk ellátogatnának, vagy ellátogatnak, ők a lehető legkényelmesebben tudják megközelíteni, illetve elérni Villányt, illetve a hazamenetel is biztosítva legyen. Így aki esetleg nem tud, vagy nem akar személygépjárművel közlekedni, annak lehetősége lesz busszal vagy vonattal napközben lejönni, és mind a két nap, tehát péntek éjjel is, illetve szombat éjjel is, 2 órakor fog a legutolsó vonat Pécsre indulni majd, illetve lesznek ugyanúgy majd buszjárataink a késő esti éjjeli időszakban. Az egyik útvonal az a Villány Kozár Mislány Pécs útvonalat fogja járni, a másik pedig a Villány Siklós Harkány és Pécs útvonalat. Úgyhogy igyekeztünk ezekkel a tömegközlekedési megoldásokkal is segíteni mindenkinek, hogy azon nem újjon, hogy azért nem tud lejönni Villányba, mert nincs erre tömegközlekedési vagy más közlekedési eszköze. Ezért ezekre rászerveztünk, és a szolgáltatókkal együtt ezt biztosítjuk a vendégeknek.
0: Világos, köszönöm szépen. Vörösbor Fesztivál, mit mondanak a borászok? Milyen most a termés?
1: Én azt hallom, meg úgy is láttam, meg hát nyilván már lassan már az 50-hez közelítve, ennyi időt leélve itt Villányban, azért az embernek megvannak azok a napi benyomásai, amiből azért ezt pontosan tudja. Igazából az idei évnek az időjárása azon túl, hogy nagyon meleg volt, azon túl azért nagyon kedvező volt a nagy boroknak, a jó boroknak a szőlőtermés alapanyagának, illetve ebből majd azt gondoljuk, illetve a szőlős gazdák és boros gazdák is azt gondolják, hogy az idejében is nagyon szép tételek, nagy borok fognak majd készülni. Az idejév az a tavaly előtti évhez hasonlóan elég különleges a tekintetben, hogy mire a borfesztiválra sor kerül, szinte már minden pincészet, minden szőlőfajtáját be fogja szüretelni és fel fogja dolgozni. Ez ugye évtizedekkel ezelőtt azt jelentette, hogy még október végéig tartottak még a bordói fajtáknak a szüretei, de hát a klímaváltozásnak ez a hatása, ez gyorsította és előre hozta a szőlőknek a termését és betakarítását, feldolgozását is, de igazából ez a minőségen abszolút nem érhető tetten, illetve azt lehet mondani, amit az előbb is említettem, hogy az időjárásnak azért van egy olyan pozitív hozadéka is, hogy ameddig 20 évvel ezelőtt, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, mondjuk 5 évente volt egy olyan kiemelkedő évjárat, addig az elmúlt időszakban szerencsére sokkal sűrűbben vannak olyan évek, olyan évjáratok, ahol nagyon nagy és nagyon kiváló borok készülnek el.
0: Köszönöm az összefoglalót. Készülnek-e mással? Idén lesz-e még kiemelt program Villány környékén?
1: Hát azt gondolom, hogy Villányba, aki eljön, ő nem unatkozik, hiszen Villányban mindig meg lehet találni a kikapcsolódási lehetőségeket. Hogyha nem az önkormányzat szervezésében egy-egy ilyen nagy program kapcsán, mint egy Vörösbor Fesztivál vagy egy Rozé Fesztivál, akkor a kisebb vállalkozók, szolgáltatók is készülnek különböző programokkal. Érdemes figyelni a közösségi média felületeket e tekintetben, illetve nemrég ugye volt egy sváb fesztiválunk is, az is a legnagyobb szabadtéri sváb fesztivál, amit nem az önkormányzat, hanem egy egyesület szervezett meg, tehát nagyon sok program van. Talán a legilyen mozgalmasabb időszak akkor lesz majd, amikor a Mártonnapi járások, vendéglátások, az új boroknak az ünnepése elkezdődik. Úgyhogy hát azt mondhatom, hogy a november az szinte végig a mártonnapi mulatságról szól, akkor is nagyon sok vendég ellátogat Villányba, tele vannak a pincék, ahol nagyon jó borokat és nagyon jó ételeket fogyasztanak, és azt gondolom, hogy a vendégek a Villányból mindig úgy mennek haza, hogy nagyon jól érezték magukat, és az az eltökélt szándékuk, hogy azért Villányba a lehető legtöbbször az év más részében is visszalátogassanak. És hát ez a szándékunk nekünk is a rendezvényeken, hogy tényleg aki ide eljön hozzánk, ő a lehető legjobb kikapcsolódásban legyen része.
0: Köszönjük a részleteket, tehát október 2-a és 4-e között ismét a Villányi Vörösbor Fesztiválé a főszerep, ahol a bor és a gasztronómia mellett a szüreti hagyományok, a kulturális programok és természetesen Villány különleges hangulata is várja a látogatókat. A programokról érdemes előre tájékozódni és akár az egész hétvégét Villányban tölteni. A részleteket Májer Istvántól hallhattuk, Villány polgármestere volt a vendégem itt a rádióban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy hasznos tanácsok jönnek egy állatorvostól, hiszen a folytatásban a kis kedvenceink kerülnek előtérbe itt a műsorban. A gazdiknak figyelni kell az őszi hónapokban is, például a kullancsokra, hiába jön a hidegebb idő, ugyanúgy gondot okozhatnak az élősködők. De beszélünk a veszettségről is, ha már szeptember 28-a a veszettség világnapja, és a térre való felkészülés is téma lesz. Vonalban dr. Illés Németh Zsolt, egy villányi magánállatorvos lát el minket hasznos tanácsokkal.
1: Az őszi időszakot én kiterjeszteném a téli időszakra is, ugyanis az enyhe telek, amik vannak, főleg itt a déli országrészben, a mediterrán országrészben, annyira enyhék, hogy nincsenek tartós fagyok, ami ezeknek a kártevőknek a pusztulását segíteni, és így a téli időszakban is jelentős az ilyen fajok által okozott megbetegedés a kutyáknál, illetve a macskáknál. Úgyhogy a kérdésre válaszolva, nem csak az őszre, hanem a téli időszakban is fontos lenne a védekezés.
0: Ugye erdőben, magas fűben, de akár még a kertben is összeszedheti az állatokat.
1: Hogyne, hát az a kertben is ugyanúgy ott van. Tehát sokan jönnek azzal, hogy ők nem viszik a kutyát sehová, csak kint van a kertben, és akkor utána jönnek januárban, hogy babéziás a kutya, és akkor meg vannak lepődve. És akkor én mindig el szoktam mondani, hogy kertben, a fűben is ugyanúgy ott lehet. De akár a gazda is, hogyha kint járkál valahol és összeszedi, hazaviszi, és akkor már rögtön át tud mászni egyéb más állatra és a ruházatról. Sokféle módon lehet ezekkel találkozni.
0: Említett most egy betegséget, egy kicsit azért ezt emeljük ki. Miért fontos, hogy figyeljünk a kullancsokra, mit okozhat a kutyáknál, és milyen tüneteket produkál, ha benne van?
1: Hát ugye a kullancsoknak ugye van egy úgynevezett heveny vagy akut kártétel, ugye ez, hogy ők vért szívnak. Na most ugye ez még önmagában, ugye, hogyha egy-két kullancs telepszik így meg az állaton, az még nem egy olyan veszélyes dolog, ahhoz nagyon sok kullancs kell, hogy annyit vért kiszívjanak az állatból, hogy az már ugye egy ilyen hipovolémiás sokkot, tehát ilyen vérvesztéses sokkot okozzon. Itt ami a veszélyt rejti, azok a kullancsok, amelyek ilyen egysejtű parazitákkal vannak, ők maguk is megfertőzve, tehát ez, amit említettem, a babéziát, vannak más vérélősködők is, de talán a babézia az, ami meg esetleg még a lánykor, ami még lehet, de ami a legnagyobb problémát szokta okozni, az a babézia, az egy ilyen egysejtű élősködő, ami a kullancsban érdegél, és ugye, hogyha ilyen kullancs telepszik meg az állaton, akkor az ugye a vérszívás folyamán ugye a nyálával befecskendezi ezt a kórokozót az állatnak a szervezetébe, és utána ez a babézia, ez a vörösvérsejteket támadja meg, ami azt eredményezi, hogy a vörösvérsejtek széttesnek, és itt tulajdonképpen ugye ez az, ami például ugye a vizeletet ugye megfesti, és ezért lesz ez a barnás-vörös vizeletürítés, amiből már lehet következtetni a betegségre, de hát mire idáig eljutunk, addigra már a kutyának általában magas láza van, bágyott, étvágytalan, tehát egy ilyen hiperaktívabb kutyánál azért rögtön még ez a vérfesték ízelés már először jön, és már azért rögtön jelzi a gazdó, hogy valami nem stimmel, és akkor mi már ugye gondolunk erre a betegségre. Tehát ez az, ami ugye a fő beszélje a kullancs fertőzéseknek, ugye az általuk terjesztett betegségeknek a kártétele.
0: Ugyanúgy kell egyébként kiszedni, mint az embernél?
1: Ugyanúgy lényegében, tehát ugye vannak ezek a speciális kiszedő eszközök, kanalak, ilyen spatulák, csipeszek, amivel lehet próbálkozni, de igazából most, hogyha a két ujjal szépen aláfogunk, meg tekerünk rajta egy negyed körívnyit, vagy fél körívnyit, akkor szépen ki lehet ezeket szedni. De mondom, mindenkinek a vérmérsékletére van bízva, mondom, lehet ilyen kiszedő kanalakat is beszerezni, amivel ki lehet őket szedni. De mondom, amelyik kullancs fertőzött volt ez a babézia nevű kórokozóval, az már ugye valószínűleg addigra ugye befecskendezi a nyálával a kutyába. Tehát én is ugye, amikor jön egy ilyen bágyat, magas lázzal jövő kutya, azt mindig akkor kikérdezem, hogy esetleg találtak-e benne kullancsot, és hogyha azon vagy a kóraőzményben, hogy egy-két nappal ugye a rendelői látogatás előtt kullancsot szedett ki a gazda belőle, amikor még ugye nem volt semmi baj a kutyának, akkor azért gondolni kell, hogy esetleg az ilyen babéziával volt fertőzött, és akkor ez mostanra jutott el ebbe az állapotba.
0: Mennyire fontos a megelőzés? Nyakörv, csepp, tabletta, az ember próbálkozik, ez segít?
1: Hát a megelőzés az igazából ugye minden betegségnél én azt szoktam mondani, hogy előzzük meg a betegségeket, tehát nem a kezelés a jó dolog, meg ne azért menjünk az állatorvoshoz, mert beteg az állat, meg kezeljük, hanem próbáljuk meg megelőzni, és ez ugye a kullancs által terjesztett betegség esetében is igaz. Már csak azért is, mert ugye, hogyha van egy ilyen babéziás fertőzés, és mondjuk azt időben elkapjuk, és ugye kezeljük, az nagyon jól reagál erre a kezelésre. Tehát, hogyha időben el van kapva, elhozzák a rendelőbe délután, és másnap reggelre már akkor semmi baj nincs az állatnak. De ugye ez nem mindig ilyen szép a történet, tehát van, hogy ilyen nincs időben elkapva, és ugye ez a vérfestékvizelés, ez ugye ilyen súlyos vesekárosodást tud okozni, és ugye át tud menni egy ilyen időt veseelégtelenségbe is, amiben aztán ugye később az állat ugye el is tud pusztulni, tehát nem feltétlen maga abban, hogy ugye nagy vérvesztesége van, hanem egy ilyen veseelégtelenségbe pusztul el, vagy talán te nem pusztul el, de olyan szinten károsodik az állatnak a veséje, hogy ez már ugye normál élettel összeegyeztetetlen lesz nála. Tehát ezért lenne fontos a megelőzés, hogy ugye ilyen esetek ugye minél ritkábban kerüljenek ugye a rendelőbe.
0: Másik téma a veszettség. Nem tudom, hogy villány környékén ezt felütötte a fejét, egyáltalán foglalkozni kell-e ezzel. Hogy látja ön?
1: Hát a veszettség az nálunk Baranyában nincsen. Jellemzően ugye az ukrán, illetve a ukrán, román, meg a szerb határnak ugye a Magyarország felé eső területein szoktak ugye veszett állatot, ott ugye elég változatos, hogy legtöbbször rókát, de szoktak találni kutyát is, meg előfordult már szarvasmarhában is. Én azt hiszem, hogy ilyen vadénőkérődzőkben, őszben is találtak talán már. Ugye ott a keleti szomszédainknál, az ukránoknál, románoknál, szerbeknél ugye a veszettség elleni védekezés egy eléggé gyerekcipőben jár, és hát ugye az állatoknál ugye nincsen határellenőrzés, ezek ugye át tudják hozni a veszettséget, és ugye tudják ugye fertőzni a Magyarországon lévő állatokat. Tehát ez azon a részen jellemző, nálunk itt Baranyában nem jellemző. Ettől függetlenül itt is ugye, mivel ugye a Baranyának a délkeleti csücske azért ugye közel van a szerb határhoz, tehát a rókáknak az ilyen orális immunizása, ez pont most megy egyébként október elején, azt hiszem, első egy-két hetében ez a repülőgépről való orális immunizálás. De mondom, ez ott az a keleti ország részen ugye még intenzívebben működik. De ettől függetlenül ugye a veszettség elleni védekezés az ugye jogszabályban előírt, tehát nem csak azokon a területeken kell csinálni, most ugye a kettőzelésből tartott állatokra, kutyákra gondolok, akiknél ugye jogszabály ír elő kötelezően a 3 hónapos kor betöltése utáni veszettségoltást, aztán azt követően fél éven belül még egy ismétlő oltást, és utána pedig ugye az évi emlékeztető oltásoknak a beadását. Tehát ez jogszabályban rögzített történet, és az egész országra vonatkozik. Mondom, a kutyák esetében, tehát macskáknál ott nem kötelező. Pedig egyébként, hogyha belegondolunk, akkor pont a macskák azok, akik ugye szabadabb életet élnek, meg úgymond az ingatlannak a kerítését elhagyják, de náluk például mégsem kötelező, a kutyáknál kötelező, és azért ugye sok gazda szoktam mondani, hogy az ő kutyája az csak az udvarban van, meg nem megy ki, nem sétáltatja. Az tény, hogy mondjuk ezek az állatok ugye így kis eséllyel találkoznak veszett által, tehát ugye a veszettségvírus az csak ugye nyál útján terjed ugye sérüléseken keresztül, tehát mindenképpen kontaktba kell kerülni egy veszett állattal, és hát azzal gyakorlatilag össze is kell verekedni, hogy ez a nyál útján ugye a mi állatunk sérülésén keresztül ugye be tudjon jönni a szervezetébe, tehát ez ugye légúti úton nem terjed, csak ugye közvetlen érintkezés útján.
0: Ugye most jön a hideg, ilyenkor változtatni kell gondolom az állatok táplálásán, mozgásán. Mit tanácsol, vagy mit emel neki?
1: Hát ugye ahogy jönnek a hidegebb napok, ott ugye érdemes a kutyáknak, azt szoktuk mondani, hogy a kutyák takarmányát most így haszonállatos oldalról megközelítve próbáljuk az energiatartalmát koncentrálni. Tehát nyáron azt mondjuk, hogy hogy kisebb energiatartalmú étrendet kövessünk, télen pedig koncentráljuk, tehát mit tenni, ugye a zsírokat túlsúlyba helyezze benne. Tehát, de mondjuk ez ugye a kint tartott kutyákra vonatkozik, azért most már ugye elég sok kutyát lakásban tartanak, tehát ott ilyen esetben ugye nem érvényes ez, mert ugye így könnyen el tudnak ízni. De mondom, összességében egy nagy testű kutya, ami az udvarban van tartva, ott ugye magasabb energiatartalmú étrendet célszerű nála választani, hiszen az ugye kint alszik éjszaka is, és ugye valamivel kell sűteni a szervezetét. Ezen kívül természetesen a kutyaóra is ugye célszerű odafigyelni, most ez ugye, ami egy jól szigetelt kutyaház, az ugye nyáron ugye véd a nagy melegtől, télen meg ugye nagy hidegtől, tehát ez ugyanúgy működik, mint egy bármilyen lakóépület, amiben az emberek is laknak.
0: Rengeteg hasznos tanács, köszönjük szépen, tehát ősszel se feledkezzünk meg a kullancsok elleni védelemről, és ahogy mi felkészülünk, úgy négylábú társainknak is segítsünk, hogy könnyebben teljen a hidegebb időszak. A részleteket dr. Illés Németh Zsolttól, egy villányi magánállatorvostól hallhattuk, itt a Rádió 1-en.
2: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Mi lenne, ha egy hétvégére a képernyők helyett az alkotás, a természet és az élmények kerülnének főszerepbe? Október 2. és 4. közt így lesz, egy élmény hétvégét tartanak Kisharsányban. A Harsány Liget program a fiatalokat célozza, 6 éves kortól várják a gyerkőcöket, lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, íjászat, hagyományőrző mesterségek várják őket. Ezzel kapcsolatban a projektvezetőt hallhattuk. Október 4. az Állatok Világnapja, ehhez kapcsolódva Baranya vármegyei rendőr főkapitányság is egy különleges programmal készül, ez a Mancsot rá című rendezvény. Ezzel kapcsolatban is hallhattunk részleteket, sőt, az úgynevezett 5 szabadságjogot is felsorolták nekünk. Október 1. hétvégén ismét nyüzsög majd villány, akkor tartják a Villányi Vörösbor Fesztivált, gasztronómia, bor, szüreti hagyományok, rengeteg program várja az érdeklődőket, a polgármester összegezte a legfontosabbakat, és egy villányi magánállatorvos is vendégem volt, aki hasznos tanácsokkal látott el minket, hogy készítsük fel a kis kedvenceinket a téli időszakra, mit kell tudni a kullancsokkal kapcsolatban, és kiemeltük a veszettséget, hiszen szeptember 28-a a veszettség világnapja. Ezzel zártam a Villányi Mozaik magazin műsort. További kellemes hétvégét, Molnári Kristófot hallottad itt a 100,9-en villányban, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola pécsi táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tonyagi Bernadett, Bartóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Jóci, Majka, a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan páros, az Eső ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre több?

mególalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a számunk 0620-311-111.
1: Hello, szia!
2: Szeretnénk szavazni a Top 500 listára.
0: Na, tetszik, hogy így felváltva mondjátok, akkor két fogcs is jön?
1: Hát, legyen kettő, hogyha lehet.
0: Na, legyen. Lepjetek meg, srácok.
2: Jó, én szeretném mindenképpen a Dua Lipától a One Kiss. One kiss is all it takes, falling in love with me.
0: Possibilities, I look like all you need. Oké.
1: Okay. Én az Ed Sheerantől a Shape of You. I'm in love with your body.
0: Felírtam Ed Sheerant is a listára, ő egyébként korábban nyert már top 500-at, a folytatásban is őt hozom.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A következő fél órában is nagyon változatosak leszünk. Jennifer Lopez, Fárukhoz, Swiss Disco, Olivia Rodrigo, a legnagyobb szupersztárok. 3 órakor pedig startol a Top 50-es listánk, amiből kiderül, hogy aktuális kedvenc Rádió Egyes zenénk hanyadik a héten. Györke Attila indítja majd a listát, én pedig hozom nem sokára a Sugar Daddy-t.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót. Talán

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Rihannát hozom a folytatásban, akiről kiderült a héten, hogy nagy Céline Dion rajongó, mert hogy részt vett Céline Dion párizsi visszatérő koncertsorozatán, mint néző, tehát természetesen azért ellopta reflektorfényt Rihanna. És hogy miért nagy dolog Céline Dion visszatérése? Hát ugye neki van egy nagyon komoly autoimmun betegsége, egy nagyon ritka betegség, konkrétan gyógyíthatatlan, merev ember szindróma, SPS. 2022-ben diagnosztizálták Céline Dionnál ezt a ritka neurológiai autoimmun betegséget, és most 6 év kihagyás után visszatért. Hát ez egy őrült nagy dolog, jó egészséget kívánunk Céline Dionnak, tehát az ő koncertjén ott volt a héten Rihanna, aki ezek szerint nagy rajongója szintén. Where have you been? Most ezt hozom, aztán indul a Top 50-es lista Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi 3. Színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tonyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi 3. Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbort Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbort Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan páros, az Eső ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

Itt vannak Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n. Ezek pedig a sereghajtók, mert hogy 50. volt Kato-tól a Turn the Lights Off, 49. Disturbed Sound of Silence Cyril remixében, 48. Alok-tól Ava Max-től a Car Keys. Ezután érkezett a 47. helyen Topic-tól, Fastboy-tól a Forget You, és 46. Ray Dalton-tól a Do It Again a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai slágermegy.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és folytatom a sereghajtók bemutatását. 46. helyen zenélt nemrég Ray Dalton, tőle szólt a Do It Again. 45. lett Katy Perry, és ez a dal, a Lifetimes.

kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy neves zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb popszenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40. helyen.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 38.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Radio Edge, ez a Top 50, ahol a 40. helyen játszottam a friss kedvencünket Lost Frequencies-től. Live It All, 39. helyen követi Ed Sheeran-től az Azizam. Ezután érkezett Alex Warren-től az Ordinary a 38. helyen, 37. Jokeri Be Alright. Az információk után ezzel folytatom, Purple Disco Machine, Ask This, Beat of Your Heart, mindjárt játszom a 36. helyen.

0: folytatódik majd, most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán

0: nyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: és ő válogathatta a vendégelőadókat, és dolgozott az interaktív vizuális elemeken. Blond is remixelte az Empire of the Sun, Walking on a Dream című dalát, és ez a 34. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió egy top

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 Top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27. Let's make

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt bakelit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Ben, Laro dalát a 22. helyen Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight követi.
1: Rádió 1 Top 50, a 21.
0: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulz-tól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyrou néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió 1 Top 50-ben, 21.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sera és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják. A legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt,

Philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 13.

0: Rádió 1, ez a Top 50, és Európa egyik legkedveltebb popslágere érkezik a jelenben. Loi, David Puentes és a Golden Summer. Azt beszélik, hogy a DJ-producer David Puentes szinte minden új demóját először egy nagyon szűk DJ-baráti körnek játsza le, és csak azokat a dalokat jelenteti meg, amelyek a klubokban is azonnal működhetnek. Na ez ilyen lett, és mondom, a német énekesnővel Loival készítette. Golden Summer, lépd el előre a Top 10-ben, és már a 8.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

State of Ephelia, Kilencedik. Lépd el előre, Louis és David Quantes újdonsága, Golden Summer, 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-dal, Opel Light, 4.

Negyedik BB Rexa és a New Religion. Dobogós még Camrad és a Be Mine. Harmadik.

Alex Kenji következik most. Volt olyan újságíró, aki megkérdezte tőle, vannak-e japán felmenői a neve miatt, ugye? De hát ez egy művész név, barátunk teljesen olasz. Fiatal

0: Ákosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
0: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: Egyen. Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is, a legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

MTV. Ezután vigyázat, igen, csúcsú, az üzletben már sok mindenkiben hallgatja ezt a műsor, Nikiék. Az üzletben a sokan látják engem, ez egy jó dolog, köszönöm szépen, a velem vagytok. Érkezik a saját danunk, Kanner elegült, Cookie Kanner Fire, kis újdonsági danunk. Meg egyszer hangsúlyozom, több napon keresztül ültünk stúdióban, és ez lett belőle. Alexia az énekesnő, imádunk, de jön akkor Cookie, azaz én, Kanner, jó barátom, Fire! Na gyerünk, Alexia! Nyomjad!

0: Ez itt a Radio Vagyol Sok igazi, ma is legyen, mert egy kis szünet, és szünet után folytatódik az Atapati Show, szomjárisan magyarul, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi, ma is legyenek, és kiveltenek húzókámároson, azt is sem mondom, Alex Kenji, Bambole!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamar.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Bizonyos szóra múlt. Egy perccel. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Igen, After Party Show Summer Edition. Az idékes mesit szól, szia Kuki, Kocka Jani vagyok, és csak azért írok, hogy hajra Fradi. Egyetértek, viszont én mondanám utána hajra magyarok is, mert holnap este megint a válogatott játszik, szurkolunk, Ria, Hungária, veletek vagyunk, fiatalok. Allez, érkezik Alex Kenji, és a szem címe Bambolé. Aj, de jó, egy jó kis atlacsinongulat. Ez az új divatlanok, fiúk. El kell fogani, sőt, szeretnék, mert nagyon jó tereg. Állap, kukikám, 12 percig nem beszélek, csak mixer.

Ez itt a Radio Edge, ahol csak igazi mai slágerek mennek, és mondtam, hogy lesz a Radio Edge Top 500, és az egyik SMS itt szól, szia Kuki, te vagy a legjobb, csak itt tovább, köszi szépen, szeretnék szavazni a Taylor Swift Apolite számra, köszönöm, Krisz ezt írta. Felértünk, hogy lehet szavazni, elmondom, vagy telefonani, SMS, Viber, Facebook, e-mail, ennyi. Radio Top 500, több információ a www.radioedge.hu. Érkezik David Guetta, just do it.

0: Radioedge.hoon, ok? Ok. La cette fiche sunette, tout le temps à ce vegem, il s'en guisait Radio Edge Fizet, même chocolat à mix électro, mais il y a un match like à la quête, il y a quasi Jennifer Lopez et David Guetta, Save Me Tonight. Save Me Tonight.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Jó, ott a nulla lehetősége.
9: De ne nyomasszon!
8: De hagy nyomasszon! Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
9: Egy pékségbe nyomjál két túlos táskáért.
10: Anna. 5-10-15 Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
9: Gyerekek, tehát aki kitalálta, éppen... zseni volt.
10: Hát zseni, hát.
9: Zseni, ez a olyan, félelemre alapozott...
10: Szégyenérzetre
9: alapozott tarhálás.
10: Így az, így van.
9: Óriási marketinges volt, aki kitalálta.
10: Abszolút...
9: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
10: Igen.
9: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
10: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
9: Szerintem tök
10: a pincér, egyebek, azt teljesen adom, hogy ne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
9: Hát,
10: Anna, milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs? Anna,
9: milyen jó lenne.
10: Nyomadsz nullát.
8: Ilyen terminál a besétál.
9: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert a húzat előre megkapnád reggel. Ha viccelsz, hát mint a húzat úgy rányomnám a
8: nulla.
9: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra.
10: Hát
9: már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
10: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
9: Gyerekek, marketingből zseni volt.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rengeteg dolog van a Rádió Egyenyen, igen, a Rádió Top 500, a Rádió Egy Konténer, azért nem lehet unatkozni velünk, ugye fiatalok? Na, menjünk tovább, úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, mikor én közben mondom valamit, ami fontos, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, After Party Show, Summer Edition, mindent te mondtam. Bah, David, itt vagy, kicsit beszélj hozzánk, légy szíves.
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Merci beaucoup.

csak igazi ma is legyen megy, hogy sok mondjanak a Radio Edge Top 500-ra. Hello Cookie, Top 500-ra szavaznék Alan Walker, Endless Summer, üdvbél a Miskorszről, Jóka Mixek, nagyon szépen köszönöm. Kicsit light

Hosszú volt a nap, főztetek, takarítás, úton voltatok. Tessék, itt van Playboy, ez a szám címe. Figyelj, jön a gitár. Először a mély basszus, jó van, Kuki? Jó?

0: egy SMS, de sajnos adásban nem tudok elolvasni, mert na, nem rólam szólt, hanem na mindegy. Az a jót nevettem, na mindegy. Hamarosan újra zene, és nem sokára élő kívánság műsor. Tudtok gondolkodni, hogy vajon mi fogtok kenni tőlem egy órán keresztül? És ha megvannak a tessék-telefonnali a 0620-311-111-re. Nem sokára újra zene érkezik, Taylor Swift és a szám címe Open Eyed.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hogy hölgyeim és uraim, ez azt jelenti, hogy egészen 20 óraig tudott kelni tőlem egy dalt, a 0623-111-111, remit most kicsoda, halló!
2: Halló, szia Kuki, Erika vagyok.
1: Mi újság, Erika, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hát mondanám, hogy jól vagyok, de én egy kicsi megfázással küzdök.
1: Ó, sokan vannak így ezen most már, hidd el nekem, nem vagy egyedül. Egy tanács, egyél sok gyümölcs, C-vitamin, forró tea és egy kis forrókád.
2: Ez jól hangzik.
1: Na, akkor hajrá, csak rajta múlik. Holnap munkában nincs munka, mi lesz?
2: Igen, van munka, úgyhogy kicsit nehéz lesz így betegen.
1: Elhiszem, kitartást kívánok neked és jó bulást, jó?
2: Na, köszönöm,
1: mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én Lloydtól szeretnék kérni egy számot.
1: Legújabb, jó lesz, Golden Summer?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Én most magamnak, így a gyengélkedés mellé, és mindenkinek, aki esetleg még ugyanezzel küzd.
1: Kitartás, veletek vagyok, jó, Erika?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy telefonáltál, szia! Hello, hello! Lányok, fiúk, nincs mese, érkezik Lloyd Golden Summer, az a legújabb dalt, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is lager megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ha esetleg vacsisztok, jó egyfagyat kívánok mindenkinek, lennök fiú, de közben folyik a kívánok, még egyszer kuki, folyik a kívánság műsor. Na, nunka van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, halló, halló.
2: Szia, kuki, dájda vagyok.
1: Na, mi újság? Hello, mi újság, David?
2: Minden nagyon jó, minden nagyon szép. Lassan vége van a mai tök jó hétnek, mert egész héten ilyen tökös bulik voltak, úgyhogy még jövő héten is az lesz, hogyha valaki erre jár, akkor jöjjön be Martonvásárra, mert itt jó a buli.
1: Na jó, jó a buli, akkor mindenki menjen oda, az egész Magyarország, 10 millió ember.
2: Hát azért nem mindenki, mert akkor nem fogok elférni.
1: Hát te ott vagy, hiszen akkor van egy szabad helyed, nem?
2: Igen.
1: Na, okay. Na, kiáltottam Lost Frequencies, a legújabb, Live It All, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát szeretném küldeni a családomnak, a gyerekeimnek, Patriciának, Patriknak, Dominiknak, mindenkinek, aki szereti, neked is.
1: Nagyon szépen köszönöm, rám gondoltál, nagyon jól esett, tényleg. Végre kicsit szerepelek én is benne, jaj, de jó. Jó, rendben, akkor jó bulizás nektek, kitartásaitnek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én örülök, hogy bekerültem oda, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, David, hello, hello.
2: Ciao, szia.
1: Nincs mese, zene érkezik, akkor a legújabb Lost Frequencies, nanunk a szám címe Live It All. Alea, pukika, mindíts be.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét mindenkinek, lányok, fiúk! Köszönöm szépen, hogy velem vagytok. A vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Haló, haló!
2: Szia, Kuki, Kata vagyok. Itt szeretnék egy hört számot kérni.
1: Oké, rendben, értettünk. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak szeretném küldeni, meg minden barátomnak.
1: Magának és minden barátainak. Jó.
2: Igen.
1: Jó. Sok barátod van?
2: Hát, hál' Istennek azért vannak, igen, köszönöm.
1: Na, és szoktatok néha menni buliba, vagy találkozni, vagy...
2: Igen, pont tegnap voltunk egy fesztiválon, igen? Becsésen.
1: Igen.
2: A Becsési Káposzta Fesztiválon, és itt szuper jó bulit töltöttünk.
1: Ott volt a kollégák Barán Attila, nem?
2: Így van, így van.
1: Jól csináltál dolgai, vagy nem? Nem, akkor tudom, felhívom, és akkor már azt mondom, hogy ki ott kicsit szedd össze magad, mert ez így nem jó.
2: Nem, nagyon jó bulit csinált a bárány. Arra is mentünk, kimondottam.
1: Ja, értem, értem. Oké. És ha lett volna Kuki egy másik garázsban, akkor jöttél volna hozzám, ugye? Ez egyértelmű.
2: Mindenféleképpen egyértelmű, ez így van.
1: Persze, persze. Jó van. Na, kitartás neked a hétre, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen, és további szép estét nektek.
1: Nektek is. Hello, hello. Szia, szia.
2: Szia, szia.
1: Hello. Aljap, érkezik nálunk Hertz, és ott van mellette Pepper Disco Machine. A szám címe Wonderful Life 25. Oh, yes, my friend.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kellemes estét mindenkinek, lennök fiúk, nem sokára vége a kívánság... Nem, még egyszer kuki, vége a kívánság műsornak, de itt van az utolsó mai telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, érdemi értékteremtéssel foglalkozó Viktor vagyok, de?
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, egy kicsit jobban, de még nem tökéletesen, mint hallod.
1: Aha.
2: Hogy mit halljátok mert?
1: Aha.
2: Úgy kell esni ezen a 3-4-5 napon, ami ilyenkor szokott lenni. A nem létező megfázásnál, de?
1: Volt egy kedves hölgy, aki volt engem, és ő is meg volt fázva. Szóval én is kicsit, hogy mondjam, folyik az orrom. Az eddig fiam teljesen taknós, szóval figyelj, van egy ilyen. Jön az ősz.
2: Add meg a számát, hogy meggyógyítsuk egymást.
1: Köszönjük szépen, nem kell. Köszi. Na, mit, inkább mondd meg, mit szeretnéd? Ó, tényleg szépen köhögsz, mit szeretnéd kérni?
2: Viszont a nevetésnek gyógyító ereje van. Valami zenét tőled. Úgyis olyan produktív vagy mostanában, ha jól emlékszem.
1: Ja, az vagyok én, az biztos. Jó, a saját zeném? Akkor... Kukikálni a fejjel, jó lesz?
2: Tökéletes.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: Nagyon csavarom a hangerőt.
1: Nagyon helyes. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát minden betegnek. Gyógyuljunk meg.
1: Így van. Én ezt kívánom, hogy mindenki gyógyuljon meg. Jó, rendben uram, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, és tényleg jó bulást kívánunk neked, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao. Érkezik a karácsony dalunk. Sőt, mi elmondjuk, figyeljétek jól. Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: Diszkósít!
0: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! A héten már harmadszor a rádió stúdiójában, a lejátszók mögött a diszkósítben Bárány Attila, indul a bombasztikus diszkósít!
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek a hét utolsó napján, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FMM weben, applikáción keresztül, tartsatok velünk!
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyedem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
6: Kezdünk is még hozzá igazi mai slágerre, mi mással, hát hiszen bombasztikus a műsor. Switch Disco, Rehab, és ha már a rehabra kell menni, a Sleep Tonight-tól köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást! Wow.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila mixel, itt van Hanvai Pizs és én DJ Junior, azaz 3D-ben vagyunk, és kérem szépen legközelebb diszkosít Legends, október 24-én lesz, méghozzá Békés Csabán találkozhatunk.
1: Amíg el nem felejtem, gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek a tegnap estét, a Dance Science-ed egyszerűen fantasztikus volt. Sikerült überelni a tavalyi szeptemberi bulit, ezért egyébként külön köszönetet mondanék Nigel Stately-nek és a padavánoknak is, akik segítették a munkámat. Most pedig jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Adalbertek, Dömék, Florence-ok, Karolák, Károlyok és Kósák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Vidóci Andrea, Solti Krisztián, Leányvári József, alias Marvin és Matas Diános Vecsésről. Isten éltes az ünnepelteket!
2: Én csak annyit mondanék, hogy én is itt vagyok, vasárnapon vissza vagyok húzódva, tehát nyugodtan gyere! Hogy...
1: Zenei híre!
2: Igen!
1: Jövök, itt van! Egy vadonatúj dal érkezik, Vicenssel verzió, az új, egyébként a dal régi,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten én teljesen szabil leszek, és a hétvégén az én fogadott húgom az a Susunak lesz az esküvője, és ott leszek egész este DJ, illetve ceremónia mester, all night longba, de tényleg úgy, hogy délután 2-től hajnal 2-ig nagyon durva lesz. Hát az... kemény lesz.
1: Az hosszú lesz. Én annyit akartam csak mondani, hogy jövő héten, hogy lehet, hogy elutazom, és akkor majd kettel lesztek. Hétfőn még talán bejövök. Hétfőn még bejövök, és amit kell, azt föl kell venni, gyerek, fölvesszük. Igen, a konzerv az fontos egyébként. Ezt akartam mondani meg, hogy minden DJ Junioros elérheti egyébként, amit remixet készítettem a nyáron, a Facebook oldalamon.
0: A főnök azt mondta, hogy egy jó konzerv sose rossz.
2: Jó, akkor ti főzzetek abból, én majd csinálom élőben szerdán. Pedig megyünk tovább az Alan R-rel. Ez a Back to Yours, itt a rádió, egyen a diszkosítben, persze Bissensőben.

0: Rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Balatoni Bobnak a tegnapi fantasztikus bulit. Zártuk a szezont, és hát 2027-ben folytatjuk. Rádió egy DJ-kkel, és szerintem a diszkos itel is.
2: Én is megköszönném, az elmúlt hétvégét ugyebár megnyitotta a kapuját az idei szezonban, ami sorban már a hatodik a budapesti rezidenciám, ugyebár, és nagyon-nagyon jó volt, és köszönöm a visszajelzéseket a hely átalakulásával kapcsolatban, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Még egyszer köszi.
0: Tudnám még róla beszélni? Bármennyit. Mindjárt becsinálok. Oké. Okay. Akkor menjünk tovább, jön
2: Pizzerex.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színű diszkos itt a rádió egyen. Azon gondolkoztam, hogy mondtad itt a mesterség és intelligenciát, hogy beléd menne, de az nem lehet, ma az okos és nem maradna meg benne. Az nem volna benne.
1: De egyébként pont az ilyen, kivetni a gatoszerről, biztos, hogy egyből kiköpné, de pont az ilyen embereknek lesz ez kitalálva egyébként, hogy azért szimbiózisban tudnak élni.
2: Hogy felzárkóztassanak, ja.
1: Mondjuk a felzárkóztatás az rá.
2: No, az egy hosszú út.
3: Nagyon szerintem a mesterséges intelligencia olyan lenne, mint a Venomnak az a nem tudom
1: micsoda. Igen, te szimbiózisban felzárkóztat a téged, csak még nem tudjuk, hogy mennyi idő kell.
2: Nagyon sok. Most felzárkózom, gyerekek, jön a Binx, hallottam egyébként, vagy illetve láttam először, tesz egy zenei hír, most jut eszembe, annyira jók vagyunk. Na mindegy. Szóval, hogy láttam egyébként a videóját méghozzá az Instagramon, és egy régi Simple Minds dalból csinált vadonatúj verziót ez a srác, aztán ráírtam, elküldte nekem, én megcsináltam belőle egy picivel erősebb, biztonsabb mixer. Tehát jön a Don't You Forget About Me, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi ma és lágerek között. Ma este először, tehát dalpremiér.

0: egy csak igazi mai sláger megy. DJ Junior, Bárántél és jó magam hamba, egy picit búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy ma Peace száma érkezik majd a Just a Little Bit More, amire egyébként Hori hívta fel a figyelmemet, és hogy jövő héten én hétvégén Németországban zenélek, úgyhogy ha velem akar valaki bulizni, jöjjön ki. Ennyit tudtam mondani.
0: Én egyébként örülök, hogy a padavánok meg a fiatalok melletted vannak, mert a világslágereket megmutatják neked. Tökre örülök.
1: Tehát ennek nagyon fontos.
0: Ennek a Molpi dal kifejezetten örülök.
1: Ez első a Beatporton,
0: Hori.
1: Első a Beatporton, a többi kuka.
0: Többi meg a barátod.
1: Ja, eredetiben is.
0: Van még barátod, Shazam. Na, én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros remix elérhető a Facebookon, a rajongói oldalaimon megtalálhatjátok, kint vannak, az Instagramon mindenhol a link, úgyhogy töltsétek, szeressétek, játszátok, és amit meg szeretném mondani, hogy hétfőn, holnap este élőben leszek itt a rádió, utána mi lesz, azt nem tudom, mert lehet, hogy elutazom. Szevasztok! Én Horinak üzenem, hogy még több világsláget mutasson az Attilának, és akkor nagyon jó lesz a vonal. Jó magam, van vagy PG is búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, jövő héten pedig ugyebár
1: esküvőre
0: 12 órás szórakoztatásban leszek, így hát nehéz lesz a dolgom, szavaztok.
1: Jövő héten friss zenei hírekkel jön a diszkósi. Isten áldjon titeket.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy

0: bemutatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a Third Is Mine Radio Show.

0: Na hát ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani. Köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-inknek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home egy újabb tökéletes rádiós dancesláger az olasz triótól. Itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy a saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Frizz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, ez átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Shine Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszok, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban, Lost Frequencies és a Livitol a Bird Is My Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez a fiatal ember, úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head, vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát zseniális zenék jönnek 10 után is, például a Shine Hugo-től is, David Guettától, vagy éppen a Loco Loco Gordótól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek! Elképesztően jó dance és house zenék jönnek ebben az órában is, nagyon sok újdonsággal, mellette még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában, nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban itt a Rádió 1-en a Bird is My Radio Show-ban.

0: Zseniális ez a dal, ez volt a Shine. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, ami pedig most érkezik, az az egyik kedves kollégánk Pulmax keze munkáját dicséri, egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmax készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Suncastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmax-től a Suncastles, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Residens DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Vilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bausától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bausától a Magnetic. Itt a Rádió 1-en a World is My Radio.

0: Mi elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Vilkox, az új dalaidról miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushinon, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Hát erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni természetesen a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, még mindig nem állunk le. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Védj egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. Go!

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenélsek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Walking on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Bricklék a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednez, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Briklék a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band, itt a Where Is My Radio Show, van a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A hétvége után szépen lassan ráfordulunk a hétfőre, de azért még most egy picit az érzetben is hétvége van, meg hát remélem, hogy mindenki ebben a flowban. Az igazi mai slágereket pedig hozom. Ilyen nagy kedvenceket, mint ez. Swiss Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight. Már indul is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Miley Cyrus, aki Vadi új albummal készül, és Legál Lili, aki Vadi új dalt készített. Ez a hír, amit már is indítok tőle a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Erika jön, viszont nagyon fontos, ezen a héten is itt a lehetőség gyűjteni még majd kulcsokat a rádió 1-től a konténerhez, mert az egyik kulcs nyitja, és akinél ott a kulcs,

A Rádió Ed csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága a Repeat It, amit hozok. Mind a ketten egyébként ezer szállal kötődnek a focihoz. Martin Garrix például a 2020-as foci EB hivatalos dalát írta, We Are The People-t, Bonoval és The Edge-el, vagyis a YouTube tagjaival, Ed Sheerannek pedig van egy saját foci csapata. Ez meg a közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit már is indítok.

kettes gondját. Egy vándor vagyok, nehezen megérthető, de nem mindig ég a ház, mikor az ég a tető. Csak sodródok az árral, és pont mint egy folyó folyok. Nekem az is elég, ha egy csillag rám mos

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelzem, ezt az órát is szépen összeraktam fejben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, köztük például a diszkós ittől a Bad Ace is, de készülök Accenten, Rihannával, Terry Simpson, most pedig egy újdonsággal Robin Schulztól, ez a Bad Times, kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenki!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, köztük pedig David Guettát hozom, aki egy picit vissza szeretné szorítani a klubkoncertjeit, már hogy azért ezeket ne olyan kis kluboknak gondoljuk, hanem több ezer, meg tízezer ember előtt így is, de ezt egy picit vissza akarja venni, és azt mondja, hogy inkább a nagy stadionkoncertekre koncentrál majd a jövő évben, de azért van itt még néhány lekötött fellépése, például most hétvégén is még Ibizán zenél, még ma este is ott fog, 17 órától egyébként. Na, viszont itt az igazi mai slágere, David Guettán, a Bibi Rexával, G. Bolville, egy nagy kedvenc, a Say My Name, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims, akinek megvan, hogy mikor jön a vadi új albuma, a The Ugly címet viselő korong. 2027. január 22. ez a megjelenési dátum, szóval nem kell rá másokat várni. Ez meg az aktuális kedvenc tőle közben Teddy Swims és a Loose Control a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köszönjük pedig Alex Forren, akit igazából egy pici túlzással egy valóságsónak köszönhetően ismerhetünk, de nem azért, mert szerepelt benne, hanem azért, mert az Ordinary című dalát ebben felhasználták, és itt egyre többen felfedezték, aztán social trend lett belőle, aztán világsláger, aztán pedig egyre több, amit ő írt. Ez például a legújabb, Alex Forren és a Fewer Dream itt a Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi